Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

hallgat a Budapesti Rádiót, ha van szexárdi is. Ez a Rádió Andrét, a ma kedvencei és a tegnap slágerei.

egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság egész éjjel. Rádió.

duzzadó falak, egy perc és a hajtó ránk rontanak.

0: A te meséd.
1: Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Jelentősen drágultak a budapesti panellakások, nem sokára már a Gmail-el is lehet beszélgetni. Köszöntöm a hallgatókat, Cserkőző Gábor vagyok. Drágul az átutalás a Revolutnál, hívta fel a figyelmet az azénpénzem.hu. Azt írják, sorra értesíti magyarországi ügyfeleit a Revolut, hogy hamarosan áthelyezi számlájukat a magyarországi fiók telephez. Attól kezdve változnak a díjak is, így meg kell fizetni a tranzakciós illetéket, ha másik bankhoz utal az ügyfél. Az átutalásokra 45%-os díj lesz érvényes, ami az itthon már megszokott tranzakciós illetéket jelenti. Ennek összege legfeljebb 20 000 forint. A standard és plusz csomagoknál ezt az átutalás 50 000 forintot meghaladó részére kell fizetni. A prémium és a metá csomagoknál csak havi 1 millió forintos utalás fölött alkalmazzák a díjat az átutalások 50 000 forint fölötti részére. A magyarok többsége nem tudja, hogyan adjon kölcsön ismerősöknek, és mit tehet, ha nem kapja vissza pénzét, derül ki a Magyarországos Közjegyzői Kamara megbízásából készített reprezentatív kutatásból. A kamara elnöke szerint mindenképpen érdemes írásban szerződni, nagyobb kölcsön esetén pedig jogász, közjegyző vagy ügyvéd közreműködésével megkötni a kölcsönszerződést. A közjegyzői okiratba foglalt kölcsönszerződés erős biztosíték arra, hogy az adós a megállapodás szerint törlessze a hitelt. Egy közjegyző által készített szerződés azonban az adóst is védi, mert csak annyit és akkor kérhetnek tőle, amit a szerződésben kikötöttek. 300 millió dollárt ígért az amerikai demokrácia és gazdasági biztonság védelmére Soros György alapítványa, írja a Euronews. Az Open Society Foundations 5 éves stratégiájának célja, hogy az állampolgári jogokat és a gazdasági bizonytalanságot egymással összefüggő kihívásokként együttesen kezelje. A portál emlékeztet, a vállalás arra az időszakra esik, amikor a konzervatív amerikai kormányzat egyre nagyobb politikai nyomást gyakorol a non-profit szervezetekre és a jótékonysági finanszírozókra. Soros György, aki régóta a Demokrata párt egyik fő támogatója, eddig több mint 32 milliárd dollárt adományozott el magánvagyonából különböző ügyekre. Aggasztják az Európai Parlamentet Szlovákia lépései a magyar kisebbség ellen. A Telex az EP közleménye alapján azt írta, az Európai Parlament azt kéri az Európai Bizottságtól, hogy értékelje, fennáll-e egyértelmű kockázata annak, hogy a szlovák kormány súlyosan megsérti az EU alapértékeit. Még szerdán fogadta el az Európai Parlament azt az állásfoglalást, amiben rendkívül aggasztónak nevezik a demokrácia, a jogállamiság és az alapvető jogok helyzetének romlását Szlovákiában. Az úton átkelő mocsári teknősök védelmére hívja fel a figyelmet a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. Azt írták, a májustól júliusig terjedő tojásrakás időszakában a vizektől több száz méteres vagy akár néhány kilométeres távolságban is megjelenhetnek. Amennyiben valaki úton áthaladó teknőssel találkozik, álljon meg és segítse át az úttest túloldalára. A felnőtt teknősöket nem szabad visszavinni a vízhez, mert akkor kezdhetik előről az utat. A mocsári teknős Magyarország egyetlen őshonos teknős faja.
1: Rádió Andrét időjárás.
2: Hétfőn is sokat süthet a nap, de néhány zápor előfordulhat. A szél ismét élénk lehet. A hőmérséklet hajnalban 8 és 15, délután 25 és 30 fok között valószínű.
0: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Rádió
3: Andrét,
1: FM 101.
3: Happy hétfő reggelt 6 óra múlt olyan 4 perccel, május 25-én ünnepi reggel, ez élvezzük ki a hosszú hétvége adta örömöket, és azért kezdjük is meg a napot, lezserebbek leszünk ma, de azért köszönjük a névnaposokat, és megünnepeljük a szülinaposokat, aztán tanulunk a történelemből, illetve horoszkópunk is lesz, de előbb még körülnézünk a világban, egy picikét képbe kerülünk, mindjárt kezdünk, Fekete Dávid vagyok, ez az Andrét reggel, tartson velünk!
1: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: Happy hétfő reggelt, 4/7-kor május 25-én, pünköst hétfőn, ugyebár ünnepnap van, a hosszú hétvége utolsó napja, úgyhogy élvezzük ki, mi is kicsit lazábbak vagyunk most itt a reggelben, de attól függetlenül nem maradhatnak el a fontos információk, miszerint például, hogy milyen időnk is lesz. Hát melegünk lesz, tegnap is melegünk volt, ma, hogyha lehetséges, akkor még melegebb lesz, 31 fokunk is lehet majd napközben, ami, hogyha engem kérdez, már túlzás, de nyilván tudom, hogy sokan szeretik ezt az időt, úgyhogy hát élvezze ki, felhő nem lesz fölöttünk, úgyhogy lehet menni ma is a Pünkösdi Fesztiválra, mindenféle érdekességeket nézni, bulizni, vásárolni, enni, inni, mindent is lehet, majd rátérünk később, hogy milyen programokkal is várják önt ma, de hát fontos tényleg, hogy 31 fok melegünk lesz, és egész nap sütni fog a nap, ami azt jelenti, hogy az UV-sugárzásra hát oda kell figyelni, mert könnyen leéghetünk. Aztán nézzük csak tovább. A pollen terhelés a melegedés hatására nagyon-nagyon bedurrant. Az eperfafélék, a fenyőfélék és a pázsitfűfélék szintén, mármint ezeknek pollenjei magas tartományban alakulnak, úgyhogy tegye meg a kellő óvintézkedéseket. Az orvos meteorológia arra figyelmeztet bennünket, hogy a gyors délelőtti melegedés miatt vérnyomás, ingadozás, szédülés és keringési problémák jelentkezhetnek. Emellett viszont igazából semmiféle probléma nem lehet. Figyelni kell a megfelelő mennyiség folyadék bevitelére, ez elengedhetetlen a mai napra. Úgyhogy így készüljön divat tippünk nyilvánvalóan nyári öltözet, napszemüveggel, és hogyha esetleg vagy nagyon-nagyon ráérne korán reggel vagy délelőtt, akkor fontos, és a figyelmébe ajánlom, hogy önkénteseket vár a szexádi kutyamenhely ma, amelynek részleteiről most Fiat Szilvia, a menhely vezetője számol be, ha minden igaz.
1: Kedves állatbarátok, pünköst hétfőn délelőtt 9 és 12 óra között önkénteseket toborzunk a szexádi kutyamenhelyre, ugyanis kaptunk adományba talicskát, gerebjét, és kaptunk 3 köbméter húzott követ, ezen felül még jön 6 köbméter is, de mivel elég kevesen vagyunk, így a munka mellett elég nehéz ezt szétterítenünk a kennelekben, úgyhogy szükségünk lenne jó fizikumú férfiakra, esetleg hölgyekre is, akik szívesen részt vesznek benne. A feladat lapátolni a követ a talicskába, a talicskát pedig eltolni a kennelig, ahol a kennelben már a kutyák közé a fiúk mennek be, és kiborítják, illetve elterítik a kavicsot. Nagyon bízunk benne, hogy lesznek érdeklődők, szeretettel várunk mindenkit, aki szeretne egy kicsit segíteni. A jó idő garantált, a meleg garantált, egy kicsit lehet napozni is, lesülni is munka közben, és bízunk benne, hogy nem sokan utaznak el, és lesznek páran, akik segítenek nekünk. Nagyon jó lenne, mert érkezik a következő 2 autónyi kő, amire már vannak középiskolás jelentkezők, hogy június első hetében segítenek, de ezt most meg kellene oldanunk. Köszönjük szépen, ha segítetek!
0: No, tehát akkor 3 köbméter követ kellene ellapátolni talicskába, aztán eltolni a kennelig. Talán annyira nem vészes az 3 köbméter. És hát tényleg az jó idő garantált, egy kicsit el lehet bohóckodni, és akár közben nevetni, meg nyilvánvalóan cuki kutyákat nézegetni, és a segítség öröme is nyilvánvalóan adott, úgyhogy hát nagyjából ezt tudom ajánlani, még mielőtt elmenne a szexádi pünkösdi fesztiválra, amiről, mint mondottam volt, később rátérünk, de most megkezdjük majd ünneplésünket, a névnaposokkal folytatjuk a reggelt, de előbb zenélünk.
2: A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez az Andrit reggel.

0: Happy hétfő reggelt, 6.29-kor, május 25-én. Lássuk a mai névnaposokat, illetve szülinaposokat is, így most egybe vesszük őket. Boldog névnapot ma Orbánnak! Az Orbán a latin urbánus szóból származik, jelentése római, finom, művelt, udvarias ember. Na, tessék. És akkor ma ünnepelhet, még ha minden igaz, Zsófia, Gergely, György, Márk és Urbán szintén, meg Márkus, ne feledkezzünk meg Márkusról sem. Boldog névnapot nekik, és aztán lássuk még gyorsan a mai nap szülötteit. Például Sir Ian McKellen, angol színész, hát Gandalf a Gyűrűk urából, egy igazi színész legenda ünnepelhet ma, ahogyan Klaus Meine, német rockzenész, a Scorpions énekese, illetve Cillian Murphy, Oscar és Golden Globe díjas ír színész, hát Oppenheimer, leginkább, ugye legutóbbról, úgyhogy igen, boldog születésnapot nekik, meg nyilvánvalóan mindenkinek, akinek oka van az örömre, zenélünk ajándékgyanánt, elnézést, aztán pedig felcsapjuk a kalendáriumot, ahogy szoktuk, tartson velünk.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
2: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukrászdánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
1: Mind a stadion élményt a Nappalitba. Idén nyáron heteken át a foci a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar! Minden, ami telekommunikáció.
2: Csúcs technológia Spiritben.
3: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mindaz önegészségét és kényelmét szolgálják.
2: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon. A tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit egészségcentrumban, mert nekünk fontos az önegészsége.
1: Ennyi volt a reklám. Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.

0: ez az Antrics, 2 perc múlva pedig 3/4 hét lesz, május 25-én, hétfőn. Csapjuk fel a kalendáriumot, én azt mondom, 1940-ben e napon a civilizáció kriptája nevű időkapszula lezárása történt. Egy pillanat. Na, azt hiszem, hogy most helyreállt a hangom. Jó. A civilizáció kriptája egy hétköznapi tárgyakat tartalmazó légmentesen lezárt kamra, amelynek rozsdamentes acélajtaját ugye 1940-ben e napon hegesztették a helyére, bár létrehozásakor még nem létezett ez a kifejezés. Valójában egy időkapszuláról van szó, aminek tervezett kinyitási ideje 8113, szóval nem hiszem, hogy látjuk majd kinyitását. A Guinness Rekordok könyve 90-ben azt írta, hogy a civilizáció kriptája az első sikeres kísérlet jelenlegi kultúránk lenyomatának megőrzésére a föld jövőbeli lakóinak számára. Kíváncsi vagyok, hogy mi lehet benne egyébként. Aztán menjünk tovább. 1977-ben e napon megjelent a mozivásznakon a Csillagok háborúja, a többi pedig már történelem, ahogy szokták volt mondani, és 2005-ben történt a BL döntő, az egyik valaha volt legjobb BL döntő, a Liverpool-Milán mérkőzés. Hogyha látta, akkor biztosan emlékszik, ugye 3-0-ra vezetett a Milán az első fél időben, aztán a 60. percre 3-3-ra egyenlített a Liverpool, végül 11-esekkel behúzta azt a BL trófeát, egy legendás mérkőzés volt, és egy legendás szezonja volt az a Liverpoolnak. Na, erre is jó emlékezni, meg azt hiszem, most már fönn vannak az internet különböző bugyraiban a gólok, meg talán az egész mérkőzés is, lehet, hogy érdemes lehet megtekinteni újra. Nagyjából ennyi, horoszkóppal folytatjuk, de előbb még zenélünk, maradjon velünk.
1: A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez az Antrit reggel.

0: 9 perc múlva lesz 7 óra, úgyhogy gyorsan kezdjünk bele a horoszkópunk első felébe. Az ikrek régóta vágyott már arra, hogy úgy érezze, a jó helyen van. Szakmailag nincs sok aggodalomra, és a magánélete is egyre kiegyensúlyozottabbá válik. Ma ez utóbbi tapasztalhatja meg egy váratlan meglepetésnek köszönhetően. A ráknak pénzügyi szempontból minden oka megvan a bizakodásra, ugyanis most a szerencse mellé szegődik. Személyes kapcsolataimban azonban adódhatnak feszültségek, ezért jobb, ha kerüli a vitás szituációkat. Az oroszlánnak, ha komoly tervei vannak a munkájával kapcsolatban, érdemes lehet időt szakítani arra, hogy átgondolja, milyen irányba szeretne haladni. Nem biztos, hogy minden az elképzelései szerint alakul, ezért jó, ha kidolgoz egy B-tervet is. A szűz ne halogassa a feladatai elvégzését, mert később nagyon rosszul járhat. Már a pihenésre időt kell szakítani, de mulasztásai komoly feszültségeket okozhatnak. Vegyen erőt magán, ezzel a saját lelki békéjét is könnyebben megteremtheti. Fontos, hogy a mérleg harmóniát teremtsen az életében, ehhez pedig elengedhetetlen, hogy a saját vágyairól se feledkezzen meg. Társával még közelebb kerülhetnek egymáshoz, ez pedig megalapozza azt is, hogy a hangulata is tökéletes legyen. A Skorpió megállíthatatlanul halad a céljai felé, de a mai nap a szeretteiről szól. A következő hónapok eseményeit is befolyásolhatják azok a döntések, amelyeket most hoz meg. Szálljon időt a beszélgetésre és a családi körben történő feltöltődésre egyaránt. Így készüljön, zenéljünk, aztán folytatjuk.
1: Andrit reggel, a ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: 4 perc múlva 7 óra lesz, úgyhogy nagyon gyorsan folytassuk a horoszkópot. A nyilas új élményekre vágyik és kissé nyugtalan, ehhez pedig most társakat is talál. Ha úgy érzi, képtelen egy helyben maradni, ne álljon ellen a kísértésnek, mozduljon ki otthonról és gyűjtsön élményeket. Könnyen teremt ugyanis ma kapcsolatot másokkal, de azért legyen óvatos. A baknak nagyobb figyelmet kell fordítania az egészségére, ugyanis az elmúlt időszakban ezt meglehetősen elhanyagolta. Remek ötletei támadhatnak, amelyeket érdemes lejegyeznie, és néhány nap múlva újra elővennie, ugyanis az egyik közülük az egész életét megváltoztathatja. A vízöntő nem feltétlenül érzi magát komfortosan, még ismerősei körében is zárkózottabb a megszokottnál. Álljon meg egy percre és gondolja át, mi okozza ezt a belső feszültséget. Talán egy korábbi konfliktus tisztázásának jött el éppen most az ideje. A halak fegyelmezetten kezelte az érzéseit az elmúlt hetekben, de alkalmanként muszáj kiengedni a gőzt. Ha erre most nem teremt lehetőséget, annak hamarosan súlyos következményei lehetnek. Most a saját igényei előnyt kell, hogy élvezzenek, családtagjainak pedig ezt meg kell érteniük. A kosta a családjával töltött idő tölti fel leginkább, erre pedig most lehetősége is nyílik, használja ki. Érdemes most jobban figyelnie, egyik családtagja komoly nehézségekkel küzd, segítségre lehet szüksége. Pénzügyekkel most ne foglalkozzon, az emberi kapcsolatokra irányítson nagyobb figyelmet. A bikának épp itt az ideje a pihenésnek, amelyet már nagyon megérdemelt. Munkahelyet töltse ezt a napot olyan tevékenységekkel, amelyek örömöt okoznak. Családja és barátai körében felejthetetlen élményekben lehet része. Olyan beszélgetésekre is sor kerülhet, amelyek boldogsággal töltik el. Na hát így készüljön, jó szerencsét, óránk végéhez értünk, ami azt jelenteni, adott esetben, hogy érkezik Vali, de ma ünnepnap van, lazázunk picit mi is, szóval Vali nem jön, de én maradok, és együtt meglessük majd a mai program kínálatot, az utak helyzetét és az időjárásunkat is. Nézd ki lesz az is, tartson velünk!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Igényesen kialakított irodahelyiségek, kiadók, Szexárd központjában, az August Imre utca 9-11 szám alatt, a Volt szakszervezetek házában. További információ a 30 95 08 623-as telefonszámon.
4: Kész cirkusz lesz az idei Városi Gyermeknap. Május 31-én vasárnap artista vásári varieté, utcai zsonglőr show, varázslatos cirkuszi akadémia és zsonglőr játszóház vár rád Szekszárdon, a Szent István téren, a Babits Mihály Kulturális Központ szervezésében. Kispárna mesezenekar, ringató, kézműves foglalkozások, gyermekjátszók és családi nap a Tolnavár megyei rendőrfőkapitánysággal. Irány a négyszögletű kerekerdő. Városi Gyermeknap május 31-én vasárnap. Bővebb információ szexárdagóra.hu.
5: Nyílt lánggal járó munkát végez. 300 kg mennyiséget meghaladó, robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot tárol, esetleg éghető gáz lefejtését, töltését, kiszolgálását végzi. Akkor tűzvédelmi szakvizsgát kell tennie, ami nálunk jóval többet jelent egy papír megszerzésénél. Az Ergonom Kft. Több mint 30 éves szakmai tapasztalatával minden kérdést magabiztosan meg tud válaszolni. Munkáltatóként pedig biztos lehet abban, hogy munkavállalója megfelelő képzésben részesül.
6: Jelentkezési határidő 2026. június 2-a.
5: Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30. www.ergonom.hu.
1: Ennyi volt a reklám! Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió André.
7: Emelkedik a pollen terhelés a melegedés hatására, bemutatták a Honvédelmi Minisztérium új helyettes államtitkárait. Ma folytatódik a napos idő, köszönöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Emelkedik a pollen terhelés a melegedés hatására. A fenyőfélék és a pázsitfűfélék pollen koncentrációja országosan magas, míg az epárfafélék, valamint már a csalánfélék és az utifűje is az alacsony közepes tartományban alakul. Alacsony koncentrációban jelen van még a levegőben a tölgy, a platán, a nyír, a ciprus és a tiszafafélék, a bodza, a vadgesztenye, a bükk, a dió és a kőris virágpora, valamint a látszáró allergének közül a lórom és az ernyős virágzatúak pollen. A kültéri allergén gombák spóraszáma jellemzően az alacsony közepes tartományban alakul. Bemutatta a Honvédelmi Minisztérium új helyettes államtitkárait is, Ruszin Szendi Romulus. Hozzátette, céljuk az, hogy korszerű, ütőképes és a magyar emberek biztonságát szolgáló honvédelmet építsenek, amelynek középpontjában az ember, a katona áll. A védelemgazdasági helyettes államtitkár Súlyok János, a jogi és igazgatási helyettes államtitkár Gálóci Tömösvári Zsolt, a kiberbiztonsági helyettes államtitkár Kovács László vezérőrnagy, a védelem politikai és haderőfejlesztési helyettes államtitkár Szőnyegi János, a humán politikai Barát Ernő dandártábornok. Kabinett főnöknek a civil életből érkező Stefán Attilát kérte fel a miniszter, aki mellett Pálinkás Szilveszter százados lesz a kabinett főnök helyettes. A Magyar Innovációs Szövetség 35. alkalommal díjazta az ország leginnovatívabb középiskolás diákjait, az Országos Tudományos és Innovációs Olimpia legjobbjainak járó elismeréseket. 12 projekt, 17 fiatal feltaláló, illetve tudós alkotója vehette át, közölte a MISZ vasárnap az MT-vel. Az eredményhirdetésen a versenyszervező MISZ 25 kiemelkedő innovatív középiskolai tanárt is díjazott, egyenként 4-800 ezer forintos elismeréssel. A 20 legeredményesebb innovatív középiskola képviselői pedig szintén intézményenként 800 ezer forinttal térhettek haza az eseményről. 14. Leó Pünkösd vasárnap szuperhatalmak helyett szeretetet kért a világnak. A háborút nem egy szuperhatalom nyeri meg, hanem a mindenható szeretet, az emberiséget a nyomortól, nem a megszámolhatatlan gazdagság, hanem a szeretet kifogyhatatlan ajándéka szabadítja meg, mondta 14. Leó pápa a vatikáni Szentpéter bazilikában Pünkösd vasárnap. Az egyház fő a Szentlélek közbenjárását kérte a háborúval szemben. A hagyománynak megfelelően Pünkösd vasárnap a római Pantheon mennyezeti nyílás a városi tűzoltók több tízezer vörös rózsaszérmat hullajtottak le a Szentlélek kiáradásának felidézéseként.
2: Rádió Antrit időjárás.
7: Ma folytatódik a napos idő, de időnként megjelenő fátyolfelhőkből az ország legnagyobb részén csapadék nem várható, de elszórtan legkisebb eséllyel északnyugaton egy-egy jelentéktelen futózápor előfordulhat. Az északi a szelecsok felé kísérik majd élénk, a Dunántúlon és északkeleten helyenként erős lökések. Délután 27 és 32 fok között alakul a hőmérséklet.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
8: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft.
9: Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban.
8: www.ergonom.hu.
2: Rádió Antrit FM 101.
0: Happy hétfő reggel, ez az Antrit reggel, május 25-én 7 óra múlt már, Fekete Dávid vagyok. Ünnepnap van, módosítottunk a menetrenden, de így is mozgalmas lesz, programok, utak és időjárás a receptünk mára. Tartson velünk!
1: Ez az Antrit reggel.
2: A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: Happy hétfő reggelt, 7.17-kor május 25-én, ehhez az Antrit reggel, és ugyebár pünköst hétfő van, no meg a hosszú hétvége hétfője, tehát utolsó napja, de a lényeg az, hogy javában zajlik a szekszárdi pünkösdi fesztivál, már ugye péntek este elkezdődött, aztán szombaton tényleg minden megkezdődött, és nagyon-nagyon nagy bulit csinál például a Dani Elfi szombat este, de csomó vásáros van meg minden. Tegnap is nagy buli volt a TNT-vel, a Bohemian Brass Band-del, illetve a Zanzibárral szintén, és akkor a Platz outdoorokról még nem is beszéltünk, de egyébként is a délutáni programban is, például a Szekszárd Junior Stars Big Band tegnap egy nagyon-nagyon-nagyon minőségi produkciót adott elő, és ma is folytatódnak a programok. 10.30-tól érkezik Kalap Jakab a Béla Király térre, aztán 14 órától ifjúsági fúvószenekar Szekszárd érkezik, 14.45-től lesz Pünkös Dör és a Bartina Néptánc Egyesülettel, szintén a Béla téren, aztán nézzük csak tovább, 17 órakor Thinking Back koncert lesz, elég nagy koncert, ahogy nézem, 19.30-tól pedig a nap fő szenzációja, a Vétek érkezik majd a Béla térre. Emellett nyilvánvalóan továbbra is lesz népi játszó, régi korok játszóháza kicsiknek és nagyoknak, aztán pedig egy külön program elemként a Piac téren lesz 15 órától pünkösdi programok a Német Nemzetiségi Hagyományok jegyében. Ez, ha jól tudom, tavaly kezdődött, és állítólag egészen jó fogadtatásban részesült, úgyhogy továbbra is lehet majd oda is menni, meg egyébként is nézelődni, nagyon sok árus van kint, nagyon sok étkes van kint, meg italos is van kint, úgyhogy tényleg lehet menni, mert hogy van gasztrosátor, étkes udvar, kézműves kirakodóvásár, népi játszó, vidámpark, szintén egészen félelmetes játékok vannak a vidámparkban, egyébként csak ámultunk, bámultunk. Hogyha pedig lemaradt volna az elmúlt két nap eseményeiről, akkor egyrésztről ajánlom a Facebook oldalunkat, ahol videók is vannak koncertekről, árusokról, étkekről, mindenekről, játékokról például, illetve rengeteg fotót is készítettünk ez alatt a két nap alatt, úgyhogy azt is ajánlom figyelmébe. És az egyébként majd az antrit.hu-n is kint lesz, olyan 8 óra magasságában már az antrit.hu-ra is felmehet nézelődni, mert hogy oda is kitesszük ezeket a fotókat. Tényleg tessék megnézni, mert nagyon-nagyon látványos fotók készültek, meg videók nyilvánvalóan, és tényleg ajánlom figyelmébe még a mai napra ezt a programot, a Szekszárdi Pünkösdi Fesztivál, tehát tényleg kitettek magukért a szervezők mára is, úgyhogy nagyjából ezt lehet csinálni, illetve ugye 9 órára lehet menni a Szekszárdi Kutyamenhelyre önkénteskedni is, tehát akkor önkénteskedik egy picikét, aztán pedig elmehet szépen a Pünkösdi Fesztiválra kikapcsolódni. Ez tehát a mai program. Ajánlom figyelmébe ezeket, zenélünk, aztán pedig azt hiszem, hogy útinfóval folytatjuk. Legyen úgy.
1: Ez az Antrit reggel. Kezdje a napot igazi zenei változatossággal.

0: Ez az Antrit reggel, és ahogy nézem a térkép, ugye azt ígértem, hogy útinfóval folytatjuk, ahogy nézem a térképet, még alszik a város, hiszen ünnepnap van, de attól még, hogy ünnepnap van, bizony vannak lezárások, úgyhogy a részletekkel folytatjuk mindjárt.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám! Gyulai kolbászos május a Dom Pepénél. Kóstold meg a Csak a Gyulai akciós, vagy a Gyulai vasárnapi reggeli extra pizzánkat, de ne hagyd ki a Gyulai kolbászos legénylepény sem! Wow, Dom Pepe!
3: Kert és parkgondozói vállalkozása van. Van legalább egy fő munkavállalója. Ha ezekre a kérdésekre igen válaszokat adott, akkor ne habozzon. Jelentkezzen még ma kisgépkezelő képzésünkre. Képzésünk célja olyan szakemberek képzése, akik alkalmasak a szakterületükhöz kapcsolódó kisgépek szakszerű, balesetmentes kezelésére, ismerik és betartják a hozzá kapcsolódó munkabiztonsági, tűz és balesetvédelmi előírásokat.
4: Jelentkezési határidő 2026. május 26-a.
3: Ergonom munkavédelmi szolgáltatás. Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30.
4: www.ergonom.hu.
5: A Bobán Márkovics Orkeszter ismét fergeteges koncerttel készül a Pont Pécs Fesztiválon, május 11-én a Lauberteső sportcsarnokban. A világhírű szerb trombitás a Kusturica filmekből is ismert dallamokkal érkezik Pécsre. Ez az este nem csupán koncert, hanem zenei ünnep, ahol a ritmus átragad a közönségre is. Jegyek a jegymesteren kapható.
1: Ennyi volt a reklám!
6: A közlekedési hírek támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2. Több mint erőmű építés. Ellátásbiztonság, klímavédelem, munkahelyteremtés.
1: Rádió Antrit közlekedés.
0: No és akkor már itt is vagyunk az útinfókkal. Fontos, hogy az M6-os autópályán a Bátaszék utáni szakaszon a B és a C alagút között a dilatációs szerkezetet javítják. A 168-as és a 169-as kilométer között a Pécs felé vezető oldalt lezárták. A Budapest felé vezető oldalon irányonként egy sáv járható. Aztán egy picit közelebb Szekszárdhoz, a Pécs felé vezető oldalon szintén a Szekszárd-Gement csomópontnál a burkolat felújítás kezdődött, a 142-es és a 146-os kilométer között a külső és a lassító sávot elkerítették a járművek elől, de a le- és felhajtást biztosítják az autósok számára. Ezeket tehát fontos tudni, meg azt is, hogy a Himesházi Völgyhídon a 182-es és a 180-as kilométer között lezárták a főváros felé vezető oldalt, a forgalom a Pécs felé vezető oldalon irányunk egy-egy sávon halad. Ez kicsit talán odébb van, de attól még érdemes lehet tudni. Ezen kívül még azt látjuk, hogy sávlezárása van Alsónánán útfenntartási munkák miatt, és nagyjából ennyi. Ezen kívül alszik a város, meg mindenhol is alusznak, mert hogy sehol semmilyen forgalmat nem jeleznek egyik térképen sem, úgyhogy elméletileg szabad a pálya, de azért attól függetlenül vezessen körültekintően a szabályokat betartva és óvatosan nyilvánvalóan. Hogyha pedig lát bármi rendkívülit, akkor csörögjön a 74-444-444-en, segítsen, hogy segíthessünk. Jó utat kívánunk!
1: Ez az Antrit reggel! Kezdje a napot igazi zenei változatossággal!

0: Ez az Antrics reggel, 3:48 is elmúlt már május 25-én hétfőn. Azt ígértem, hogy időjáráshozunk, úgyhogy időjáráshozzunk fontos, mert hát 22 fok van már most, és 31 fokos kánikula lesz majd délután, végig derült fényes napsütéssel, egy dekafelhő nem lesz felettünk, úgyhogy figyelni kell az UV-sugárzásra és a kellő mennyiségű folyadék pótlására is, mert hogy izzadni fogunk, azt hiszem mindannyian. Tényleg 31 fok maximumot jósolnak délutánra, de már déltől meg lesz ez a 30 nagyjából, és akkor ott beáll majd. Napon még több lesz nyilván. Úgyhogy nyári ruha napszemüvegekkel kell divat tippünk. Aztán menjünk tovább a pollen terhelésre, mert hogy hát bizony a melegedés hatására fokozatosan emelkedik. A fenyőfélék és a pázsitfűfélék már most magas, extrém a magas tartományban alakulnak, az eperfafélék pollenjei pedig közepes magas tartományban, úgyhogy erre érdemes odafigyelni még. Az orvos meteorológia szerint a gyors délelőtti melegedés miatt vérnyomás, ingadozás, szédülés és keringési problémák jelentkezhetnek. A melegedésre érzékenyek körében migrénes fejfájás, fáradékonyság, bágyadság és dekoncentráltság is jelentkezhet. Majd az UV-sugárzás, mint mondottam volt, 10 és 16 óra között erős lesz, úgyhogy fordítsunk kellő figyelmet bőrünk védelmére, és ahogy mondottam volt szintén, a megfelelő mennyiség folyadék bevitele is elengedhetetlen. Már úgyhogy így készülj, 31 fok napsütés, nyárias idő, sőt, nyár, konkrétan kánikula. Ez a mai receptúra. Zenélünk, aztán összegzünk, maradjon velünk.
1: Ez az Antrics reggel. Kezdje a napot igazi zenei változatossággal.

0: 2 perc múlva 8 óra lesz, május 25-én hétfőn elérkeztünk egy újabb óra végéhez, 2 még hátra van, és azzal fogunk egy picit foglalkozni, hogy miről is szól a pünkösd, mert hogy erről kérdeztük Balázs Kovács Sándor, magyar néprajzkutatót, muzeológust, történészt, úgyhogy hát a következő óra is izgalmasnak ígérkezik, tartson velünk!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Atomenergia nélkül nincs olcsó áram, nincs energiabiztonság, nincs klímavédelem. A Paks 2 projekt keretében 2 korszerű atomerőművi blokk épül Pakson azért, hogy garantálni lehessen a hazai lakosság és vállalkozók számára az ellátásbiztonságot. Paks 2, a hosszú távú ellátásbiztonság, az olcsó áram és a klímavédelem kulcsa.
4: A lengyeli Apponyi Sándor mezőgazdasági technikum várja a jelentkezőket. Egy év alatt ingyenesen elvégezhető kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépésztechnikus és mezőgazdasági gépész szakmákra. Továbbá szakképesítést adó ingyenes tanfolyami képzésekre. Kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, virágkötő és virágkereskedő, koszorúkészítő, mezőgazdasági gépjavító, pedagógiai munkatárs, személy és vagyonőr, valamint önköltséges formában T-kategóriás mezőgazdasági vontató vezető képzésre. Információ: Bujdosó Pandó Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 30 530 44 31. Megnyílt az Italplac Szekszárdon, a Veselényi utca 18 szám alatt, a hamarosan nyíró CBA mellett. Hatalmas ital és trafik választékkal, hosszú nyitvatartással, extra akciókkal várunk minden kedves vásárlót. Nyitási ajánlatunkból 5 darab aranyfácán vásárlása esetén egyet ajándékba adunk, így az ár darabonként 208 forint. Chibo Family őrölt kávé 1199 forint. Coca-Cola termékek 1,75 liter 599 forint, 2 darab vásárlása esetén ajándék Coca-Cola Zero jár hozzá. Gyere el az Italplac Szekszárd, Veselényi utca 18.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
5: 100 000 forintos iskolakezdési támogatást kapnak a rászoruló családok. Egyre több a baleset, nőtt a roller biztosítások átlagdíja. Ma a fátyol és gomoly felhő mellett napos időben lesz részünk. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. 100 000 forintos iskolakezdési támogatást kapnak a rászoruló családok. Akár az áfa csökkentés, akár az adó csökkentés, akár a nyugdíjas szépkártya bevezetése, vagy a 100 000 forintos iskolakezdési támogatás több 100 000 magyar családnak belátható időn belül a rendelkezésére áll, jelentette ki a miniszterelnök az RTL-nek adott interjújában. Magyar Péter elmondta, hogy az iskolakezdési támogatás már 2026. augusztusában megvalósul, ez volt a vállalásuk, és tovább is ez a vállalás, és ezt szigorúan jelezték a pénzügyminiszter felé is, fejtette ki. A MOL vizsgáló bizottságot állított fel a tiszaújvárosi Olefin egy üzemben történt baleset körülményének kivizsgálására. A tájékoztatás szerint a vállalat továbbra is minden hivatalos szervvel folyamatosan és teljes körűen együttműködik. Az érintett üzemegység biztonságos leürítési munkálatai megkezdődtek, ennek befejezése után elindulhatnak a kárfelmérési munkálatok is, tudatták. Közölték azt is, hogy a MOL folyamatos kapcsolatban van a miskolci és debreceni kórházzal. A vállalat 2 munkatársát hazaengedték a miskolci kórházból, 7 munkatárs további kórházi kezelésre szorul, de állapotuk stabil és javul, részletezték. Hangsúlyozták, hogy Magyarország üzemanyagellátását nem érinti az üzemi baleset. Kármán András pénzügyminiszter budapesti látogatásra hívta meg. Kierákos Pierákákiszt, az Euróövezet pénzügyminiszteri testülete, az Eurogroup elnökét, akivel megbeszélést folytatott szombaton Cipruson, az ECOFIN. Így június 25-26-án Magyarországon folytathatják majd az egyeztetést, amin akkor részt vesz majd Magyar Péter miniszterelnök is, írta Kármán András Facebook oldalán. Egyre több a baleset, nőtt a roller biztosítások átlagdíja. Több mint 70%-kal nőtt az elektromos rollerek által okozott személyisérüléses balesetek száma tavaly a megelőző évihez képest. Kockázatosabbá váltak a villanyrollerek, és a trendet a mikromobilitási eszközök idei kötelező felelősségbiztosítási díjai is tükrözik, közölte a Netrix KZMT-vel. Továbbra sincs pontos nyilvántartás a motoros rollerek számáról Magyarországon, de a beslések alapján 100 000-et meghaladó állományról lehet szó.
2: Rádió Andrét időjárás.
5: Ma a fátyol és gomoly felhők mellett napos időben lesz részünk, néhol zápor eső kialakulhat. Az északi a szél főként a Dunántúlon és az északkeleti harmadban megélénkül, amit néhol erős lökések kísérhetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 27 és 32 fok között várható.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. www.ergonom.hu.
2: Rádió Antrit FM 101.
0: Happy hétfő reggel, ez az Antrit reggel, május 25-én 8 óra múlt, továbbra is Fekete Dávid vagyok. Ünnepnap van, hogy milyen ünnep, annak járunk utána. Miről is szól a pünkösd, de ezzel folytatjuk mindjárt.
2: Az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: 4:09 is elmúlt már május 25-én, pünköst hétfőn, és hogyha már pünköst hétfő, akkor érdemes lehet utána nézni annak, hogy miről is szól a pünköst, mert hogy én évről évre elfelejtem, de szerencsére Balázs Kovács Sándor, magyar néprajzkutató, múzeológus, történész nem, úgyhogy most ő következik.
1: A pünkösd neve a görög pentekosztész, az 50. szóból származik, ugyanis ez az ünnep a húsvét utáni 50. napon kezdődik, ugye ugyanúgy a mozgó ünnep, mint a húsvét, minden esztendőben máskor ünnepeljük, ez érthető módon. A május 10-e és június 13-a között ünnepelhetünk pünkösdöt. A zsidó vallásból ered maga az ünnepi szokás, ahol ugye a Pészach utáni 50. napon, szabbatkor az aratás, az első gyümölcsök, majd később a 10 parancsolat adományozásának emlékét ünnepelték meg. Tehát eredetileg zsidó ünnep volt, és úgy került át a keresztény egyházba. A keresztény egyház annak emlékére tartja, hogy Tanai szerint Jézus mennybe menetele után a Szentlélek leszállt az apostolokra. A pünkösdi szokások a korai időszaktól kezdve folyamatosan alakultak ki, és különböző hiedelmeket, szokáselemeket őriztek meg. Voltak olyanok, amiket már csak onnan ismerünk, hogy valamelyik zsinat megtiltotta, tehát nem is nagyon tudjuk, hogy mi volt az eredeti értelme, de sok minden azért a 20. század, 21. századra is fönnmaradt. Ilyen elemeket említhetünk, mint a pünkösdi királyválasztás, ugye ezt nagyon jól ismerjük, Jókai Mór egy magyar nábob című könyvéből, vagy a pünkösdi királyné járás, zöldágazás, májusfatűzés, különböző pünkösdi táncok, játékok, sorolhatnánk ezeket az elemeket. Sőt, hát tulajdonképpen még a népköltészetben is megtalálhatjuk a pünkösdöt, például a sárközieknek volt egy nagyon szép népdaluk, ami a következőképpen szólt. Pünkösd napján születtem, kék ne felejts a nevem, kék ne felejts a nevem, az én nevem kék ne felejts, engem rózsám el ne felejts. Ne felejtsnek, hívnak engem, ne felejts el soha engem. Ez egy nagyon kedvelt népdal volt a sárközben. Főleg azok szerették igazán, akik pünkösd napján születtek, mint például én is. A sárköziek tulajdonképpen a húsvéttól pünkösdig tartó időszakot zöld farsangnak nevezik. Tehát már farsang után vagyunk jócskán, de ez volt a zöld farsang.
0: No, hát akkor kaptunk egy kis ízelítőt a pünkösből, de még nincsen vége, úgyhogy zenélünk, és aztán folytatjuk.
2: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.

0: muzeológus történész beszél nekünk a pünkös jelentéséről.
1: Ha nézzük, akkor röviden azokat az elemeket, amiket én mondtam, hogy pünkösdel kapcsolatosak. Hát talán ilyen és legismertebb ez a pünkösdi király, pünkösdi király választás. Középkor óta vannak nyomaink ennek a szokáselemnek a meglétére. Elsősorban a katonaságnál dívott ez a huszár ezredekben választottak májusi királyt. Innen van az, hogy ez egy esztendeig tartó mulatság volt szinte, rövid, mint a pünkösdi királyság. Többnyire lóversennyel vagy más ügyességi próbával választották ki a legügyesebb legényt, és egy esztendeig ő volt ilyenkor a pünkösdi király. Hát ennek voltak nagy kedvezménye is, mert ingyen ivott a kocsmába, ő volt a legényeknek a vezetője, minden mulatságban az első legény szerepét töltötte be, tehát ez komoly pozíció volt a faluhelyeken. Több felé elterjedt ennek a választása, ahol nem csak a magyar területeken, tehát nem csak a magyar népességnél, hanem az ide került különböző nemzetiségeknél is ismerté vált. Vagy ha még egy ilyen nemzetiségi elemet kellene megemlítenünk, akkor Mórágyot említeném, ahol pünkösd hajnalán a német fiúk koszorút kötöttek virágból, és elmentek vele a lányokhoz. Aki aludta, annak a feje mellé tettek egy virágot, tulajdonképpen nyakába úszták még esetleg a koszorút, bekormozták, mert hát tulajdonképpen ez a kislány volt ugye a leglustább olyankor. De ugyanezt megcsinálták egyébként fiúkkal is. A másik ünnepi választás, ez a pünkösdi királyné választás volt. Ebbenek a játéknak a szereplői ezek kislányok, illetve lányok voltak. A szokásnak a lényege az, hogy többnyire négy lány házról házra vezetett kisebbet. Ez a kisebb volt a pünkösdi királyné. Kislány fehér ruhát, fején virágkoszorút viselt, karján pedig virágcirmokkal teli kosarat vitt. Házról házra jártak, és a kis királynő feje fölé, mint egy baldakint, virágmintás kendőt húztak ki, hogy még ünnepélyesebb legyen. És énekeltek természetesen közben. Aztán az éneklés után pedig következett a varázslás, amit mondók a kíséretében megemelték ezt a kislányt. Ekkora legyen kentek kendere. És gyakran ezt háromszor megismételték, hogy ez a jó termésre való buzdítás volt tulajdonképpen. Ha valaki nem szívesen látta őket, akkor meg is bosszulták ezt, mert akkor leguggoltatták a kis királylányt, királynőt, hogy a gazdaasszonynak egyáltalán ne nőjön meg a kendere. Tehát ártani is lehetett vele természetesen, nem csak segíteni ugye a gazdaságot.
0: No hát van még, mert még mindig nincs vége a pünkösd jelentésének, úgyhogy zenélünk és folytatjuk.
2: Ez az Antrit reggel. Kezdje a napot igazi zenei változatossággal.

0: Ez az Antwi, csak 8:30-kor pünköst hétfőn, május 25-én. Már igencsak belemélyedtünk itt a pünkös jelentésébe, de még mindig nincsen vége, úgyhogy hallgassuk tovább Balázs Kovács Sándort.
1: Aztán ugyancsak a tavasz lévén ebben az időszakban jellemző pünkösde, zöldák hordás, vagy a májusfa. Ugye a májusfát mi általában úgy ismerjük, hogy május 1-én viradóra tűzték a legények a kiválasztott lánynak, de voltak olyan területek a Kárpát-medencében, ahol pünköskor tűzték ki. Ha május 1-ére tűzték, akkor pünköskor táncolták ki a májusfát, a máskor pedig pünköskor tűzték ki a fát. De a zöldák hordás az megjelent a májusfától függetlenül is, akár gyümölcsfák ágakat, nyírfa ágat, de leggyakrabban a boccát vitték magukkal, ugye. Ez már kizöldült ekkor ellen az időszakra. Tulajdonképpen ez ilyen tavaszüdvözlés volt. Aztán ugyancsak jellemző volt erre az időszakra népszokás elemként a táncmulatságok és a különböző játékok. Mindenütt kedvelték a pünkösdi bálokat a nyelvterületen, és nyoma is van mindennek, mert ezek általában a király és a királynő választásra kapcsolódtak egybe. Aztán a párválasztó és az udvarló szokások is erre az időszakra tehetően, ezek is kapcsolódnak a pünkösdhöz. Például csak egy példát mondani, hogy a Duna mellett, Bács-Kiskun megyében, Szeremlén, ekkor volt a pünkösdi ladikázás. Ilyenkor az udvarról legény szerelmi ajándékként díszes evezőt adott a kiválasztott leánynak. Ez a zöldág akkor földíszített csónakon pünkösd másnapján ladikáztak a fiatalok. Aztán még meg kell említenünk a pünkösdi hiedelmeket. Többfelé erre az időszak azt mondják, hogy ilyenkor a legszegényebb a lakosság, ugye? Mert az előző évi lisztet elfogyasztották, és kifogyóban van minden gyakorlatilag. Innen származik például az a népi szólásmondás, hogy karácsonykor kalácsot, húsvétkor kenyeret, pünköskor meg ha lehet. Ugye hát nincs semmi olyan korra már, mert az új termés várja mindenki. A pünkösdel kapcsolatosan is tudunk időjárás és termésjóslásra példákat mondani. Például a pünköstkor szép az idő, akkor sok bor lesz, tehát jó bortermés. Eső az nem kívánatos, mert a pünkösdi eső ritkán hoz jót. Mint minden nagy ünnepkor, ilyenkor sem lehetett az állatokat befogni, és tiltották a kenyérsütést is, mert ugye hát ünnep van érthető módon.
0: Na hát akkor azt hiszem, hogy képbe kerültünk. Köszönjük Balázs Kovács Sándor, magyar néprajzkutató, muzeológus történésznek, hogy bevezetett minket a pünkösd titkaiba, és hogy ha már ugye időjárás, akkor azt hiszem, hogy rengeteg borunk lesz idén, mert hogy nagyon-nagyon jó idő lett itt pünkösdre, talán túl jó is, hogyha engem kérdez. No de zenélünk, aztán pedig majd rátérünk az időjárásunkra.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
3: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
4: Haló!
5: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
4: Haló! Hónap mennénk a Pityuval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
5: Ön miben segíthetek?
4: Hát szélvédő kéne nekünk.
5: Milyen típusú az autó?
4: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
6: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben. Telefon 74-410-187.
4: Haló! És a lóban mi lesz?
3: Kész cirkusz lesz az idei Városi Gyermeknap. Május 31-én vasárnap Artista Vásári Varieté, Utcai Zsonglőr Show, Varázslatos Cirkuszi Akadémia és Zsonglőr Játszóház vár rád Szekszárdon a Szent István téren a Babits Mihály Kulturális Központ szervezésében. Kispárna mesezenekar, ringató, kézműves foglalkozások, gyermekjátszók és családi nap a Tolna vármegyei rendőrfőkapitánysággal. Irány a négy szögletű kerekerdő. Városi Gyermeknap május 31-én vasárnap. Bővebb információ szexardagora.hu.
2: Ennyi volt a reklám. A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez az Andrit reggel.

0: 3:49 is elmúlt már május 25-én hétfőn. Ígértem, hogy rápillantunk még egyszer az időjárásunkra, hogy tegyünk így, 24 fok van már most Szekszárdon, és ennél is melegebb lesz. Ismétlem, 31 fok kánikula üt majd be a délután folyamán, és az UV-sugárzásra nagyon-nagyon oda kell figyelni, mert hogy felhő nem lesz fölöttünk, hát 11-től 4 óráig nem ildomos a napon tartózkodni, vagy hogyha igen, akkor, vagy mégiscsak muszáj, akkor érdemes odafigyelni a bőrünk védelmére. Nyári ruha, napszemüveggel divat tippünk egyértelműen. A pollenterhelésre is oda kell figyelni, mert hogy a melegedés hatására emelkedett a fenyőfélék, a pázsitfűfélék és az eperfafélék pollenjai, azok, amelyek gondot okozhatnak az allergiásoknak, úgyhogy tegye meg a kellő elővigyázatosságot, illetve óvintézkedéseket. Marad a nyárias a meleg, anticiklonális időjárás, bármit is jelentse mindez. A gyors délelőtti melegedés miatt vérnyomás, ingadozás, szédülés és keringési problémák jelentkezhetnek, emellett migréns fejfájás, fáradékonyság, dekoncentráltság szintén előfordulhat, úgyhogy ezekre érdemes odafigyelni a mai nap során. 31 fok kánikula, igazából ennyivel le lehet tudni. Zenélünk, aztán pedig összegzünk, maradjon velünk.
1: Ez az Antrit reggel. Kezdje a napot igazi zenei változatossággal.

0: 3 perc múlva 9 óra lesz május 25-én, hétfőn, ez az Antrit reggel. Ebben az óránkban utána jártunk annak, hogy miről is szól a pünkösd. Balázs Kovács Sándor magyar néprajz kutató volt ebben a segítségünkre, és hogyha lemaradt volna, akkor ajánlom figyelmébe, hogy az antrit.hu-n meghallgathatja azt, hogy miről is szól a pünkösd, úgyhogy antrit.hu, és akkor ott is lesz. No, és akkor a folytatásban a munkavédelem kerül majd fókuszba, hiszen Vörös Levente kollégám beszélget majd, mindjárt mondom is, Szopka Gáborral és dr. Cucor Judittal a munkahelyi balesetekről, de csak a hírek után.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004 www.ibvier.hu.
4: Vidd a stadion élményt a nappalitba! Idén-nyáron heteken át a focié a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem! Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar! Minden, ami telekommunikáció.
2: Ennyi volt a reklám! Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
5: Nagyon erős az UVB sugárzás. Egyre több a baleset, nőtt a roller biztosítások díja. Ma folytatódik a napos idő, köszönöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A Tisza kormány 55 államtitkárát nevezte ki Magyar Péter miniszterelnök javaslatára a Súlyog Tamás köztársasági elnök, közölték vasárnap a kormány.hu oldalon, ahol az államtitkárok életrajzait is közzétették. Több területen is hangsúlyos a női szerepvállalás az államtitkárok között. Életkor szerint az új államtitkárok átlagosan 49 évesek, a legtöbben az 50-59 éves korosztályból kerültek ki, de 40-esek is jelentős számmal vannak jelen. A legfiatalabb kinevezett 28 éves, a legidősebb 66. Hozzátették, a végzettségek alapján a jogi, közgazdasági, műszaki, informatikai és társadalomtudományi háttér a leggyakoribb. A kinevezetteknek összesen 102 diplomájuk van. Nagyon erős UVB sugárzás várható az ország nagy részén a napokban, közölte a Hungaromet ZRT. Az UV index várhatóan meghaladja a 7-es értéket a Dunántúlon, valamint a központi régiókban és a délalföldön. Hangsúlyozták, fokozottan kell védekezni a napsugárzás által okozott leégés ellen. Amennyiben lehetséges, napközben 11 és 15 óra között kerüljük a napozást. Javasolt vállattakaró, póló, szalmakarap, illetve fényvédőkrém használata. Normál bőrtípusnál már 15-20 perc napon tartózkodás esetén is bőrpír keletkezhet, tették hozzá. Egyre inkább birtokba veszi a szubtrópusi légtömeg kontinensünk nyugati részét, ezzel több nyugat-európai országba is megérkezett az év első komolyabb hőhulláma. Az ibériai félsziget déli részén a legforróbb a helyzet, ahol pénteken néhol már 37-38 fokig melegedett a levegő, szombaton aztán fokozódott a hőség, Szevillában már csak nem 39 fokot mértek. A hőség a következő napokban várhatóan még tovább fokozódik, Franciaország nyugati részén több felé lépheti át a hőmérséklet, a 35 fokot. Egyre nagyobb problémát okoznak az aranysakálok Bosznia-Hercegovinában. A vadászok szerint a ragadozók komoly veszélyt jelentenek a vadállományra és a haszonállatokra is. A beszámolók szerint a sakálok egyre gyakrabban tűnnek fel lakott területek közelében is. A vadászok arra figyelmeztettek, hogy a ragadozók különösen az apró vadállományban okoznak károkat, de a juh- és kecsketartó gazdák számára is növekvő fenyegetést jelentenek. A helyi vadászegyesületek képviselői szerint a sakálok gyors szaporodása részben annak tudható be, hogy természetes ellenségeik száma csökkent, emellett pedig könnyen találnak élelmet. Több térségben már szervezett gyérítést sürgetnek a vadállomány és a gazdák védelmére.
2: Rádió Andrit időjárás.
5: Ma folytatódik a napos idő, de időnként megjelenő fátyolfelhőkből az ország legnagyobb részén csapadék nem várható, de elszórtan legkisebb eséllyel északnyugaton egy-egy jelentéktelen futózápor előfordulhat. Az északi a szelet sok felé kísérik majd élénk, a Dunántúlon és északkeleten helyenként erős lökések. Délután 27 és 32 fok között alakul a hőmérséklet.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. www.ergonom.hu.
2: Rádió Antrit FM 101.
0: Happy hétfő reggelt, ez az Antrit reggel május 25-én, 9 óra is elmúlt már, Fekete Dávid vagyok. A folytatásban pedig a munkavédelem kerül a fókuszban, azon belül is a munkahelyi balesetek, hiszen Vörös Levente kollégám dr. Cucor Judit foglalkozás egészségügyi szakorvossal és Szopa Gábor EHS szakmai vezetővel beszélget majd mindenről. Mindjárt kezdenek, tartson velünk!
2: Ez az Antrit reggel! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap!

0: Jó reggelt, ez az Antrit reggel, azon belül is a fókuszban a munkavédelem, minden hónap utolsó hétfőjén jelentkező sorozatunk, amelyben tényleg a fókuszban a munkavédelem, mert hogy a mai vendégeim dr. Cucor Judit, foglalkozás egészségügyi szakorvos, valamint Szopka Gábor, EHS szakmai vezető. Jó reggelt!
1: Jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok!
0: No hát sokan úgy gondolják, hogy ezek a bizonyos munkabalesetek csak a véletleneken múlnak, de azért előjelek sora vezet el idáig, hogy valami baj legyen, apró figyelmetlenségek, vagy esetleg rutinszerű megoldások. Ebben az adásban ezekről fogunk beszélgetni, hogy igazából mi számít valóban munkabalesetnek, illetve mik azok a hibák, amikből aztán komoly sérülés is lehet. Nem tudom, kihez forduljak elsőként, talán Gáborhoz. Mi a munkabaleset, vagy mi számít jogilag, szakmailag, hogy lehet esetleg elkerülni?
1: A baleset alapvetően, ha a hivatalos megfogalmazást vesszük, akkor az ember akaratától függetlenül külső hatásra bekövetkezett hirtelen esemény, ami sérülést okoz, és természetesen, hogy a munkahelyen történik ez, akkor ezt munkabalesetnek is hívjuk. De mindenféleképpen fontos a külső hatás.
0: Mert ugye vannak emberi, műszaki tényezők.
1: Egyértelmű, így van. Vannak emberi tényezői a balesetnek, szervezési problémák is lehetnek, illetve a különböző munkaeszközöknek a használatából is bekövetkezhet baleset. Az egyik leggyakoribb ok egyébként a emberi tényező, amikor rutinból végezzük a munkát, sietség, időnyomás van rajtunk, nem megfelelően vagyunk fölkészülve, és hát nem utolsó sorban a szabályszegő magatartás is ennek része szokott lenni.
0: Ez a régen is így csináltuk, jól van az úgy most is?
1: Így van. Ugye ennek a veszélye az, hogy egy idő után ez gyakorlatilag beépül a köztudatba, és normális állapotnak tekintjük azt, hogy szabályellenesen végezzük a munkát. Nem is épp fogjuk észlelni sok esetben azt, hogy veszélyben vagyunk, hiszen mindig is ez volt a gyakorlat, korábban is így dolgoztunk, így a biztonságérzetünket gyakorlatilag teljesen elnyomja ezt a magatartás.
0: És ha most valaki hallgat minket, milyen jelekre kell figyelnie, hogy elkerülje az ilyen problémákat?
1: Alapvetően egy egyszerű kérdés minden esetben, hogy vajon ahogy munkát végezzük, az biztonságos-e úgy? Azt szoktam mondani, hogy alapvetően a munkavédelemben a legfontosabb dolga az a józan parasztész. Hogyha látunk egy vezetéket, ami kilóg a falba, akkor nem fogdossuk, mert egy áram van benne. Magasban nem dolgozunk olyan módon, hogy a leesés veszély fönnálljon. Szóval nagy valószínűséggel, hogyha betartunk bizonyos alapvető ökölszabályokat, akkor el lehet kerülni baleseteket, és a másik része pedig ennek a szakma, hogy hogyan valósítjuk meg a védelmi intézkedéseinket, és a harmadik része pedig, hogy ezeket hogyan érvényesíti a munkáltató.
0: Mikor mondható az a munkáltató részéről, hogy nem ő a hibás? Mikor számít egy munkahely biztonságosnak, amikor a munkavállaló tehet azért, ami bekövetkezett?
1: Ez egy nehéz kérdés, mert egy balesetet ugye alaposan ki kell vizsgálni, és körbe kell járni, és meg kell vizsgálni gyakorlatilag azokat a dolgokat, hogy kinek milyen arányban volt szerepe a baleset bekövetkezésében. Én úgy gondolom, hogy a munkáltató akkor mondhatja azt, hogy egy munkahely biztonságos, amikor egy megfelelő munkavédelmi szakember által fölmért kockázatokat úgy kezeli, hogy valószínűség szerint nem fog bekövetkezni semmilyen baleset. Természetesen ezeket nagyon nehéz előre meghatározni, mert az élet azért mindig hoz új dolgokat. De lehetőség szerint, amikor a munkáltató eljár egy-egy ilyen kockázat kezelésében, akkor próbálja tolerancia határon belül tartani a kockázatokat, és a munkavállalóval is betartatni ezt.
0: Nagyon fontos talán ez a betartani és betartatni a jelszó. Hogy mi van akkor, hogyha bekövetkezik egy ilyen munkabaleset, illetve hogy lehet megelőzni ezt emberi oldalról? Erről is beszélgetünk majd, előbb viszont meghallgatunk egy dalt, maradjon velünk!
3: Ez az Antrit reggel! Kezdje a napot igazi zenei változatossággal!

0: Jó reggelt, ez az Antrit reggel, azon belül is fókuszban a munkavédelem, minden hónap utolsó hétfőn jelentkező sorozatunk, melyben mai két vendégem, dr. Cucor Judit foglalkozás egészségügyi szakorvos és Szopka Gábor EHS szakmai vezető az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Részéről, és akkor mostanában a doktornőhöz fordulok, hogy lehet megelőzni egy balesetet emberi szempontból a foglalkozás egészségügyi részét tekintve?
1: A munkabaleseteknek a zöme elég furcsa és hihetetlen, de zömében emberi oldal mulasztásából következik be. Az ember tévedhet. A gépek általában, ha jól be vannak állítva, ha jól szervizeltek, azok működnek előírás szerint. Az ember nem gép. Az embernek nagyon sok háttere van az ő munkavégzésének, és ilyen egyszerű dolgokra gondolok. Jól kipihenten kezdődik-e a munkavégzés? Tudja a feladatait? Rendesen megtanították-e? Van-e benne kellő gyakorlata? Milyenek a munkatársai? Milyen a munkahelyi légkör? Ugye ezek az ezekben következő eltérések nagyon figyelemelterelőek lehetnek, és ahogy a korábbiakban beszéltünk erről, egy munkabaleset egy pillanat műve. Az emberi oldal nagyon fontos olyan szempontból, hogy a fókusz az a munkavégzésen és a biztonságos munkavégzésen van-e. Tehát, ha globálisan nézzük, akkor a jó állapotban lévő, a szakmáját jól ismerő dolgozó, aki kellően megkapta az összes felvilágosítást arra vonatkozóan, hogy miként kell biztonságos módon elvégezni a munkáját, ott a legkisebb a kockázata annak, hogy bekövetkezik egy baleset. Azért ez látható, hogy ez egy idealizált állapot, a mai rohanó világunkban nem ebben élünk.
0: Nem bizony.
1: Hozzátartozik persze aztán az életkori sajátosság, a fiatalok nem kellő begyakorlottsága, gyorsasága, figyelmetlensége, az idősebb szakiknál pedig esetlegesen az érzékszervi zavarok, látás, hallás problémája, megértés problémája, ezek mind-mind baleseti faktorok lehetnek.
0: És akkor egy ilyen foglalkozás egészségügyi vizsgálat hogy zajlik, hogy tud hozzátenni ahhoz, hogy ne következzen be a probléma?
1: Számos betegség befolyásolhatja a dolgozó, a munkavállaló érzékelését, hangulatát, fizikai erejét, állóképességét, a bizonyos védőeszközök használatának a lehetőségét. Majd szerintem erről később lesz szó, hogy a munkavilágában számos olyan expozíció, külső tényező van, ami az egészséget ronthatja. Szóval, ha az egészségi állapota nem engedi meg, hogy bizonyos védőeszközöket használjon, akkor az emberi mi voltából eredően mindenki igyekszik számára a legkedvesebb, legkellemesebb közérzetben végezni a munkát, és nem számol azzal a hosszú távú következménnyel, hogy esetleg ez betegséghez, vagy akár egy munkabalesethez járulna. Tehát az alkalmassági vizsgálatok kapcsán mi azt vizsgáljuk, hogy az adott munkavállaló minden olyan egészségügyi paramétere megvan-e, hogy ő egészségben, hosszú távon az adott feladatát el tudja látni.
0: És mi a helyzet a foglalkozási megbetegedésekkel? Mert azért előfordul, hogy egy munka során valami mégiscsak kialakul.
1: Foglalkozási betegség általában a munkavégzés során hosszú idő alatt kialakuló betegség, aminek a tünettana semmiben nem tér el egy átlagos, egyéb más betegségtől, de itt fő hangsúly azon van, hogy a munkakörnyezetből eredő károsodás váltja ezt ki. A foglalkozási betegség hasonlóan a munkabalesethez kivizsgálandó munkabiztonsági és foglalkozás egészségű szaktevékenységnek minősítendő, és itt is az az elv, hogy ha egy foglalkozási megbetegedés kialakul, akkor védjük meg a többi munkavállalót ezen károsodástól, fedezzük fel az ezt kiváltó kórokokat, és előzzük meg a többiek hasonló megbetegedését. Csak hogy mire is gondolok, például egy zajhatás hosszú időn át védelem nélkül biztosan és gyógyíthatatlanul halláskárosodáshoz vezet. Vagy egy vegyi anyag beszippantása hosszú időn át biztos, hogy betegséghez vezethet. Tehát ezek megelőzéséről szólna egy foglalkozási megbetegedés kivizsgálása során javasolt megelőző intézkedés.
0: És ez egyébként a munkáltatónak meg a munkavállalónak is közös felelőssége, ha jól értem.
1: Ha olyan munkakörülmény van, ami egészségkárosító lehet, ott mindenképpen védelmet írunk elő. Ennek a védelemnek lehet műszaki vonatkozása, lehet munkaidő szabályozás, lekorlátozzuk az például egy vegyi anyagkörnyezetben végezhető munkaidőt, és lehet egyéni védőeszköz használatával való védelem előírása. Ilyen szempontból kettős a felelősség, a munkáltatónak elő kell írnia ezeket a védelmeket, és mindent el kell követni, hogy ezek működjenek. A munkavállalónak ott a felelőssége, hogy ezeket a védelmi intézkedéseket be kell tartani, vagy az egyéni védőeszközöket szakszerűen, előírásnak megfelelően kell viselni.
2: Igen, azt mindenféleképpen ki kell emelni, hogy a munkavédelem nem önmagában a munkáltatónak a feladata, és nem önállóan a munkavállalónak kötelessége. A munkavédelmi törvény egyértelműen kimondja, hogy a munkavédelem megvalósításában a munkáltatónak és a munkavállalóknak együtt kell működniük. Ugye ez egy munkai kultúra alapvetően, és a biztonság elsősorban egy tudatos magatartás, és ha ezt mindenki betartja, és a vezetői példamutatás is olyan, hogy nem megy el a problémák mellett, de ő maga is egyébként betartja, hogyha egy üzembe lemegy, akkor fölvesz egyéni védőeszközt, akkor a munkavállalók is alapvetően előbb-utóbb igazodnak ehhez a dologhoz, és ténylegesen kialakul, mondtam, egy munkakultúra, amit betartanak, és ez mindenféleképpen a biztonság irányában, a balesetek csökkenése irányában.
0: Akkor ez az együtt egymásért
2: így van.
0: Elvek mentén
1: igen,
0: megy.
1: Igen.
2: Fontos, hogy a munkavédelem nem azért van, hogy korlátozzon, és a munkába akadályozzon bárkit is, hanem azért, mert az ember egyszerre vágyik a biztonságra, és hajlamos elfelejteni a veszélyt. Ezért kell egy rendszernek lenni, amit mindenki alkalmaz, mert a biztonság nem történik magától, azt nap mint nap meg kell teremteni egy munkahelyen.
0: Nagyjából kipipáltuk akkor a baleset megelőzést. Na de mi van akkor, hogyha bekövetkezik a baleset, mit kell utána tenni, és esetleg hogyan megy majd vissza a munkavállaló egy ilyen baleset után a munkavilágába? Erről is szót ejtünk majd, előbb viszont meghallgatunk egy dalt, maradjon velünk!
3: A Pocket Fans

0: Jó reggelt, ez az Antrit reggel, azon belül is Fókuszban a munkavédelem című sorozatunk. Minden hónap utolsó hétfőjén jelentkezünk vele. Mai vendégeim dr. Cucor Judit, foglalkozás egészségügyi szakorvos, valamint Szopka Gábor, EHS szakmai vezető, az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Részéről. Talán azt már kiveséztük, hogy hogyan lehet egy munkabalesetet megelőzni, de mi van akkor, hogyha bekövetkezik a baj, mit kell utána tenni, és aztán hogy engedik vissza a munkavállalót a munkavilágába. Erről beszélgetünk most, és akkor talán Gábor felé fordulok először, mint szakmai vezető, EHS szakmai vezető, hogy történik egy ilyen, hogyha megvan a baleset?
1: Abban az esetben, hogyha a baleset következik be a munkahelyen, akkor a legfontosabb dolog elsősorban, hogy egyrészt, hogy a sérült jelezőivel valami történt, akár a munkai vezetőjének, akár a környezetének, és természetesen a legfontosabb az, hogy a szükséges első segélyben részesítsék a dolgozót, illetve a baleset körülményeitől függően a magának a balesetnek a helyszínét érintetlenül kell hagyni, hogy a baleset kivizsgálását azt ne akadályozza. Ugye azt tudni, hogy a baleset kivizsgálása nem alapvetően bűnösök keresése, hanem az okok föltárása, hogy később hasonló baleseteket el tudjunk kerülni. És természetesen ugye a sérült, tehát hogyha elsősegélyben részesítik, akár helyben, akár orvosi segítséggel, kórházban, a baleset kivizsgálás innentől kezdve elindul, és a baleset kivizsgálás során valamennyi körülményt föl kell mérni. Az, hogy mi volt a sérültnek a közrehatása balesetben, esetleg más személy is közrehatott a baleset kialakulásában, milyen volt a munkakörnyezet, a gépek használata közel játszott a baleset bekövetkezésében, vagy veszélyes anyag jelen volt-e. És a baleset kivizsgálás során ezeket a dolgokat alaposan át kell nézni, többek között akár a gépek kezelés utasítása, egy gépkönyvet felülvizsgálatát, azt, hogy a dolgozónak meglett a munkavédelmi oktatást tartva, mennyire gyakorlott, használt az egyéni védőeszközöket. Szóval ez egy olyan folyamat, ami teljes körű átvilágítást igényel a baleset bekövetkezésével kapcsolatosan, majd ezt követően el kell készíteni a munkabaleseti jegyzőkönyvet, amelyet a baleset jellegét és súlyosságától függően a munkavédelmi hatóságnak meg kell küldeni, illetve a munkáltató ezzel kapcsolatosan egy határozatot is fog hozni, hogy munkabalesetnek minősíti-e, illetve a társadalom biztosítása az üzemi jellegéről fog dönteni.
0: És akkor a munkáltatót tulajdonképpen ez alapján úgymond elő lehet venni, de nem a bűnösök keresése a cél, és akkor ebből adódik.

0: adódóan valahogy valamire rá kell venni a munkáltatót, hogy változtasson, ha esetleg...
1: Persze, abban az esetben, hogyha a baleset kivizsgálás olyan tényeket tárt föl, ami esetleg a munkáltatónak róható föl, mert elmulasztott megtenni valamit, vagy nem megfelelőtett meg, akkor igen, a munkáltatónak ezzel kapcsolatosan szükséges megtenni az intézkedéseket. Ez legyen akár egy olyan oktatás is, ami mondjuk a korábbi oktatásokból kimaradt, vagy elmaradt, vagy akár egy gépeknek a felülvizsgálatának az elvégzése. Ez a munkáltató terhelő kötelezettség mindenféleképpen.
0: Tehát akkor ne féljen a munkavállaló bejelenteni a problémát?
1: Nem, ez nagyon fontos dolog, hogy a munkavállaló jelentse be. Ez ugye az ő szempontjából mindenféleképpen nem csak előírás, hanem az ő érdekét is szolgálja.
0: És ha megtörtént a munkabaleset, megtörtént a kivizsgálás, esetleg egy hosszabb kihagyás után visszatér a munkavállaló a munkavilágába, akkor ezt orvosilag, a doktornőhöz fordulok, orvosilag hogyan zongorázzák le? Figyelembe van véve, hogy esetleg az emberi mulasztás történt-e, vagy hogy megy egy ilyen visszaengedés a munkába?
2: Már a munkabaleset kivizsgálásakor, amennyiben súlyos munkabaleset, vagy ne adj Isten, halálos munkabaleset történt, ott kötelező bevonni a foglalkozás egészségügyi szakorvost is, hiszen egy baleset kivizsgálásának több oldala van, a gépek, eszközök, munkakörülmények oldala a munkabiztonsági szakemberi, az emberi oldala, főleg ha egészségügyi vonatkozása is van, az a foglalkozás egészségügyi szakemberé. Tehát ahogy mondtam, súlyos balesetnél mindenképpen vizsgáljuk azt, hogy a munkavállalónak az egészségi állapota, vagy általánosságban az, abban a helyzetben lévő állapota közrejátszhatott-e abban, hogy ez a baleset kialakult. Ilyenkor elővesszük az ő előző alkalmassági vizsgálati dokumentációit, megnézzük, hogy a baleset jellegéből adódóan lehetett-e rosszul léte éppen, vagy kiválthatta-e olyan állapota, ami a korábbi betegségeivel kapcsolatos. Hogyha jó esetben felépült a munkavállaló, akkor minden hosszabb táppénzes esemény után egy soron kívüli alkalmassági vizsgálat kapcsán léphet vissza a munkavilágába a munkavállaló. Tehát egy ismételt vizsgálattal meggyőződünk arról, hogy ő nem szenvedette olyan akár érzékszervi, akár mozgásszervi betegséget, ami korlátozná a korábbi munkakörében való foglalkoztatást, és az alkalmasság kapcsán elbíráljuk, hogy visszaállhat-e úgy a munkavilágában, hogy sem önmagát, sem másokat nem veszélyeztet.
0: Nem akarok riogatni, de előfordul, hogy ilyenkor eltiltanak a munkavégzéstől egy visszaálló munkavállalót?
2: Előfordulhat, hogyha a baleset kapcsán esetleg egy olyan betegségre derült fény, amiről akár a munkavállaló sem tudott korábban, és ez váltotta ki akár az eseményt. Itt a kivizsgálás során fény derül az ő betegségére, és amennyiben ez olyan minőségű betegség, ami alkalmatlanná teszi, akkor igen, ez ritkán fordul elő.
0: De akkor ezért fontos a munkavédelmi, illetve foglalkozás egészségügyi vizsgálat is, így hogy van. Ezek kiderüljenek, és még mielőtt bekövetkezik a baleset.
2: Így van, hiszen a biztonság mindenek felett az egyik legfontosabb igénye az embernek, hiszen a munkavilága az egy veszélyes üzem, függően attól, hogy ki, hol és miben dolgozik, de a legtöbb sérülés és probléma az munkavégzés közben történik, legyen ez akár munkahelyi, vagy akár otthoni munkavégzés. Tehát a biztonságra való törekvés és az egészség megőrzése az mindent felül kellene, hogy írjon. Ez egy olyan szemlélet, nek kellene lenni, amit én úgy gondolom, hogy még nem sikerült teljesen elsajátítanunk, itt nagyon sok tennivaló van etéren, de a megelőzés a legjobb módszer, mint egy betegség, egy baleset, vagy egy súlyos károsodás utáni helyreállítás.
0: És hogyha esetleg nem a munkavállaló elsősorban a ludas, hanem a munkáltató, akkor rá milyen következmények terhelődnek majd?
1: Abban az esetben, hogyha a munkáltatónak a felelősségét teljesen vagy részben megállapítják, akkor itt ugye munkavédelmi oldalon előfordulhat egy munkavédelmi bírság, aminek az összege azért most már elég magas, mert 100 millió forintig terjedhet, de ez nem csak és kizárólag az az összeg, amit a munkáltatónak meg kell téríteni, hanem hogy a sérültnek az egészségügyi gyógykezelésének a költsége is illetve ami esetleg szükséges még ahhoz, hogy a dolgozó viszonyai egészséges állapotát, az összes ezzel kapcsolatos társadalombiztosítás által fizetett költségeket is az állam megtérítheti a munkáltatóval szemben, és ne felejtsük el azt sem, hogy esetleg, hogyha a munkavállalónak a sérülése olyan, akkor ő akár kártérítéssel is érhet a munkáltató felé, ami adott esetben lehet, hogy több, mint az előző két dolog, amit elmondtam összegszerűségében, természetesen baleset súlyosságától függően.
0: Akkor mind szakmai oldalról fontos a megelőzés, mind a foglalkozás egészségügyi oldalról, meg persze azért van jelentősége ezeknek akkor is, amikor már bekövetkezett a baj, és hogy utána hogyan megy tovább ez az egész procedúra. Dr. Cucor Judit és Szopka Gábor, köszönöm, hogy itt voltak, és kicsit körbejárhattuk ezt az egészet.
1: Köszönjük szépen.
2: Köszönjük szépen.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám! Nyílt lánggal járó munkát végez. 300 kg mennyiséget meghaladó, robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot tárol, esetleg éghető gáz lefejtését, töltését, kiszolgálását végzi. Akkor tűzvédelmi szakvizsgát kell tennie, ami nálunk jóval többet jelent egy papír megszerzésénél. Az Ergonom Kft. Több mint 30 éves szakmai tapasztalatával minden kérdést magabiztosan meg tud válaszolni. Munkáltatóként pedig biztos lehet abban, hogy munkavállalója megfelelő képzésben részesül.
4: Jelentkezési határidő 2026. június 2-a.
3: Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30. www.ergonom.hu.
5: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugolab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugolab, legyen tisztában a vérképével.
3: Ennyi volt a reklám.
6: Ez az Andrit reggel.

0: 2 perc múlva 10 óra lesz, ami azt jelenti, hogy a reggelünk a végéhez érkezett. Azért mozgalmas volt a cél annak, hogy ilyen lezserebbre vettük a figurát, mert hogy ünnepnap van. Utána jártunk annak, hogy milyen programajánlatok, kínálatok vannak ma, annak, hogy mit is jelent a pünkösd, végül pedig a munkavédelemről is szó esett, úgyhogy izgalmas volt és informatív volt, de hát ennyi fért bele, holnap reggel 6-tól várom ismét, addig pedig hát kellemes ünneplést élvezze ki a hosszú hétvége utolsó óráit is, és nyilvánvalóan maradjon velünk, hiszen következnek továbbra is a ma kedvencei és a tegnap slágerei. Fekete Dávid vagyok, a viszont hallásra.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukrászdánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
4: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél. Plusz 3630 883 83 51.
5: Megnyílt az Italplatz Szekszárdon, a Veselényi utca 18 szám alatt, a hamarosan nyíró CBA mellett. Hatalmas ital és trafik választékkal, hosszú nyitvatartással, extra akciókkal várunk minden kedves vásárlót. Nyitási ajánlatunkból 5 darab aranyfácán vásárlása esetén egyet ajándékba adunk, így az ár darabonként 208 forint. Chibo Family őrölt kávé 1199 forint. Coca-Cola termékek 1,75 liter 599 forint, 2 darab vásárlása esetén ajándék Coca-Cola Zero jár hozzá. Gyere el az Italplatzba! Szekszárd, Veselényi utca 18.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
6: Záros határidőn belül elérheti Magyarország az Európai Uniós fejlettségi átlagot. Szerdán tetőzik az idei első kánikula. Ma a fátyol és gomoly felhő mellett napos időben lesz részünk. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Záros határidőn belül elérheti Magyarország az Európai Uniós fejlettségi átlagot, mondta a miniszterelnök az RTL-nek adott interjújában. Úgy fogalmazott, ha haza tudják hozni az uniós forrásokat, ha el tudják zárni a korrupciós csapokat, ha vissza tudnak szerezni az ellopott állami vagyonból jelentős vagyonelemeket, és beindul a magyar gazdaság, akkor ez legalább 2-3%-kal magasabb növekedésre képes, mint az uniós átlag. Ha ezeket a célokat el tudják érni 2027-től, és tudják tartani a növekedést, akkor záros határidőn belül elérheti Magyarország az uniós átlagot, mondta. Emlékeztetve arra is, hogy 2030 körül nagyon fontos céljaik vannak, szeretnék, ha az ország az eurózónához csatlakozna. Két könyvet fogadott örökbe Krasznaharkai László a szegedi Somogyi Könyvtárban. A tavaly irodalmi Nobel-díjjal elismert gyulai születésű író pénteken kapta meg a Szeged Város 2026-os évi díszpolgára címet. Szegeden mintegy két évtizede hagyomány, hogy a város új díszpolgára néhány a munkájához vagy érdeklődési köréhez kapcsolódó könyv jelképes gazdája lesz a könyvtár muzeális gyűjteményéből. A könyvek örökbefogadásának lehetőségével a Somogyi Könyvtár szorosabb és személyes kapcsolódást kíván kialakítani Szeged, a város polgárai, civil szervezetei, vállalkozói és a könyvtár között. Az örökbefogadók hozzájárulhatnak egy-egy kötet restaurálásához. Nem csak a pünkösdi hosszú hétvégén tart ki a nyárias idő, hanem még szerdáig. A csúcshőmérséklet délutánonként egyre több felé eléri, illetve meg is haladja a 30 fokot. Kedden és szerdán az ország nagy részén hőségnapra készülhetünk, vagyis a maximumok 30 fok fölött alakulnak majd. A legmelegebb egyértelműen szerdán lesz, ekkor egy hideg front előtt még jócskán felforrósodik a levegő. A legmelegebb tájakon 33-34 fok lesz délután. Ez szezonrekordot fog jelenteni, vagyis ez lesz a meteorológiai tavasz egyúttal az idei év egyik legmelegebb napja. továbbra sem nyílt meg. Josip Broz Tito, egykori jugoszláv elnök legendás luxushajójából a Galebből tervezett múzeum. Noha a felújításra eddig már 22 millió eurót elköltöttek. A projekt újabb akadályba ütközött, a februárban balesetet szenvedett hajó javítására kiírt pályázatra egyetlen ajánlat sem érkezett, közölte a horvát sajtó. A Galeb a kikötőben sérült meg, amikor egy másik hajó nekiütközött. A helyreállítás műszakilag bonyolult, mert a hajón több olyan alkatrész is van, amelyet már nem gyártanak, ezért azokat egyedileg kell elkészíteni.
2: Rádió Antrit időjárás.
6: Ma a fátyol és gomoly felhők mellett napos időben lesz részünk, néhol zápor eső kialakulhat. Az északi a szél főként a Dunántúlon és az északkeleti harmadban megélénkül, amit néhol erős lökések kísérhetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 27 és 32 fok között várható.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 105.1.
1: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
2: Igazi zenei változatosság egész nap.

0: Heaven is a half pipe.
1: If I die before I wake,

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
2: Atomenergia nélkül nincs olcsó áram, nincs energiabiztonság, nincs klímavédelem. A Paks 2 projekt keretében két korszerű atomerőművi blokk épül Pakson azért, hogy garantálni lehessen a hazai lakosság és vállalkozók számára az ellátásbiztonságot. Paks 2, a hosszú távú ellátásbiztonság, az olcsó áram és a klímavédelem kulcsa.
3: Igényesen kialakított irodahelyisége kiadók Szexárd központjában, az August Imre utca 9-11 szám alatt, a Volt szakszervezetek házában. További információ a 30 95 08 623-as telefonszámon.
4: Csúcs technológia a Spiritben.
5: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
4: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon. A tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
6: A lengyeli Apponyi Sándor mezőgazdasági technikum várja a jelentkezőket. Egy év alatt ingyenesen elvégezhető kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépésztechnikus és mezőgazdasági gépész szakmákra. Továbbá szakképesítést adó ingyenes tanfolyami képzésekre. Kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, virágkötő és virágkereskedő, koszorúkészítő, mezőgazdasági gépjavító, pedagógiai munkatárs, személy és vagyonőr, valamint önköltséges formában T-kategóriás mezőgazdasági vontató vezetőképzésre. Információ Bujdosó Pandó Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 30 530 44 31.
0: Ennyi volt a reklám.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám. Gyulai kolbászos május a Dom Pepénél. Kóstold meg a csak a gyulai akciós vagy a gyulai vasárnapi reggeli extra pizzánkat, de ne hagyd ki a gyulai kolbászos legénylepényt sem. Wow, Dom Pepe!
3: Haló! Haló!
4: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
3: Haló! Hónap mennénk a Bityúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
4: Ön miben segíthetek?
3: Hát szélvédő kéne nekünk.
4: Milyen típusú az autó?
3: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
5: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben. Telefon 74 410 187.
3: Haló! És a lóval mi lesz?
6: A Bobán Márkovics Orkeszter ismét fergeteges koncerttel készül a Pont Pécs Fesztiválon, május 11-én a Lauber Dezső sportcsarnokban. A világhírű szerb trombitás a Kusturica filmekből is ismert dallamokkal érkezik Pécsre. Ez az este nem csupán koncert, hanem zenei ünnep, ahol a ritmus átragad a közönségre is. Jegyek a jegymesteren kaphatók.
7: Kész cirkusz lesz az idei Városi Gyermeknap. Május 31-én vasárnap artista Vásári Varieté, utcai zsonglőr show, varázslatos cirkuszi akadémia és zsonglőr játszóház vár rád Szekszárdon, a Szent István téren, a Babits Mihály Kulturális Központ szervezésében. Kispárna mesezenekar, ringató, kézműves foglalkozások, gyermekjátszók és családi nap a Tolna vármegyei rendőrfőkapitánysággal. Irány a négyszögletű kerekerdő. Városi Gyermeknap május 31-én vasárnap. Bővebb információ szekszardagora.hu.
1: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
8: Egyre drágábbak a rollerbiztosítások, szerdáig melegszik az idő. Ma folytatódik a napos idő, köszönöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Egyre több a baleset, nőtt a rollerbiztosítások átlagdíja. Több mint 70%-kal nőtt az elektromos rollerek által okozott személyisérüléses balesetek száma tavaly a megelőző évihez képest. Kockázatosabbá váltak a villanyrollerek, és a trendet a mikromobilitási eszközök idei kötelező felelősségbiztosítási díjai is tükrözik, közölte a Netrisk az MT-vel. Továbbra sincs pontos nyilvántartása a motoros rollerek számáról Magyarországon, de a beslések alapján a 100 000 meghaladó állományról lehet szó. Emelkedik a pollen terhelés a melegedés hatására. A fenyőfélék és a pázsitfűfélék pollen koncentrációja országosan magas, míg az epárfafélékké, valamint már a csalánfélékké és az utifűjé is az alacsony közepes tartományban alakul. Alacsony koncentrációban jelen van még a levegőben a tölgy, a platán, a nyír, a ciprus és a tiszafafélék, a bodza, a vadgesztenye, a bükk, a dió és a kőris virágpora, valamint a látszáró allergének közül a lórum és az ernyős virágzatúak pollen. A kültéri allergén gombák spóra száma jellemzően az alacsony közepes tartományban alakul. Nem csak a pünkösdi hosszú hétvégén tart ki a nyárias idő, hanem még szerdáig. A csúcshőmérséklet délutánonként egyre több felé eléri, illetve meg is haladja a 30 fokot. Kedden és szerdán az ország nagy részén hőségnapra készülhetünk, vagyis a maximumok 30 fok fölött alakulnak majd. A legmelegebb egyértelműen szerdán lesz, ekkor egy hideg front előtt még jócskán felforrósodik a levegő. A legmelegebb tájakon 33-34 fok lesz délután. Ez szezonrekordot fog jelenteni, vagyis ez lesz a meteorológiai tavasz egyúttal az idei év egyik legmelegebb napja. Egyre nagyobb problémát okoznak az aranysakálok Bosznia-Hercegovinában. A vadászok szerint a ragadozók komoly veszélyt jelentenek a vadállományra és a haszonállatokra is. A beszámolók szerint a sakálok egyre gyakrabban tűnnek fel lakott területek közelében is. A vadászok arra figyelmeztettek, hogy a ragadozók különösen az apró vadállományban okoznak károkat, de a juh- és kecsketartó gazdák számára is növekvő fenyegetést jelentenek. A helyi vadászegyesületek képviselői szerint a sakálok gyors szaporodása részben annak tudható be, hogy természetes ellenségeik száma csökkent, emellett pedig könnyen találnak élelmet. Több térségben már szervezett gyérítést sürgetnek a vadállomány és a gazdák védelmére.
1: Rádió Andrit időjárás.
8: Ma folytatódik a napos idő, de időnként megjelenő fátyolfelhőkből az ország legnagyobb részén csapadék nem várható, de elszórtan legkisebb eséllyel északnyugaton egy-egy jelentéktelen futózápor előfordulhat. Az északi a szelet sok felé kísérik majd élénk, a Dunántúlon és északkeleten helyenként erős lökések. Délután 27 és 32 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrit FM 105.1.
0: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság egész nap.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
1: Kert és parkgondozói vállalkozása van. Van legalább egy fő munkavállalója. Ha ezekre a kérdésekre igen válaszokat adott, akkor ne habozzon. Jelentkezzen még ma kisgépkezelő képzésünkre. Képzésünk célja olyan szakemberek képzése, akik alkalmasak a szakterületükhöz kapcsolódó kisgépek szakszerű, balesetmentes kezelésére, ismerik és betartják a hozzá kapcsolódó munkabiztonsági, tűz és balesetvédelmi előírásokat.
2: Jelentkezési határidő 2026. május 26-a.
1: Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30.
3: www.ergonom.hu.
4: Vidd a stadion élményt a Nappalitba! Idén-nyáron heteken át a focié a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar! Minden, ami telekommunikáció.
0: Ennyi volt a reklám. Rádió Antrét.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
2: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig, Café Amaretto. Cukráltánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő, menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
3: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004 www.ibvier.hu.
4: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74 444 555-ös telefonszámon. Pizza ma, nem csak pizza, nem csak ma.
1: Ennyi volt a reklám. Minden, ami Szekszárd, minden, ami Tolna, minden, ami régió. A legfrissebbek itt, a Rádió Antritban.
5: Mindenki pünkösdől a hétvégén. Orbán napi zarándoklat. Pünkösdre ideért a nyár. Szekszárd legfontosabb hírei a Rádió Antritban. Üdvözlöm, Géci Adrien vagyok. A szekszárdi járás ügyészség társtettesként elkövetett orrfalászat vétsége miatt emelt vádat egy 47 és egy 37 éves férfi ellen. A vádirat szerint a vádlottak 2025. októberében az egyik nemzeti park kezelésében lévő területen egy nyilvántartott folyami holtágnál engedély nélkül horgáztak egy-egy horgászbottal, melynek során az idősebbik vádlott ki is fogott egy 44 cm hosszú, 1,78 kg súlyú vadpontyot. A kifogott hal értéke 3560 forint volt. Ezt a vízterületet azonban az illetékes kormányhivatal korábban úgynevezett kíméleti területté nyilvánította. A vonatkozó szabályozás szerint ugyanis amennyiben a hal szaporodása, telelése és a halivadék nevelése indokolja, azt az illetékes hatóság egy határozattal kíméleti területté nyilváníthatja, ami azt jelenti, hogy a vízterületen halászni, horgászni, vadászni, csónakászni, fürdőzni, vízisportot űzni tilos. Az éppen az orvhalászat kellős közepén lévő vádlottakat a hivatásos halőr ellenőrzés alá vonta, amelynek során a vádlottak horgászengedélyt felmutatni nem tudtak, hiszen azzal nem is rendelkeztek. A már kifogott halat az ellenőrzés során a vízbe visszaengedték. Mindkét vádlott többszörösen büntetett előilletű, így erre is figyelemmel a járásügyészség egyikükkel szemben elzárás, másikukkal szemben pedig közérdekű munkabüntetés kiszabását szolgalmazza a szekszárdi járásbíróságnál. Indítványt tett emellett az ügyészség a vádlottaktól lefoglalt horgászati eszközök, horgászbotok, merítőfej és haltartóháló elkobzására is. A Bonyhádi rendőrkapitányság szakemberei több előadást tartottak a napokban óvodás és iskolás gyerekeknek baleset megelőzés témában. A helyi ligeti óvoda meghívására érkeztek rendőrök a gyereknapi rendezvényre. Felhívták az óvodások figyelmét a rájuk leselkedő veszélyekre, hangsúlyozva, hogy idegenektől soha semmit ne fogadjanak el. A baleset megelőzés témájával kapcsolatban a gyalogos, kismotoros, kerékpáros közlekedés szabályairól esett szó. A gyerekek egy gyakorlati ügyességi pályán is mutathatták frissen szerzett ismereteiket. A Györei templom általános iskola egészségnapot tartott a napokban, ahova szintén meghívták a rendőrség munkatársait. A kiberbiztonsággal és a baleset megelőzéssel kapcsolatos prevenciós előadásokon közérthető formában a diákok nyelvén beszéltek a veszélyekről és megelőzésük lehetőségeiről. Szó esett az internetes zaklatásról, a személyes adatok védelméről, valamint arról, mire figyeljenek, amikor online játszanak vagy közösségi oldalakat használnak. A baleset előzés tematikájú előadásban a gyalogosok, kerékpárosok és rollerezők közlekedési szabályaira, a láthatóság fontosságára, valamint az iskolába vezető út biztonságos megtervezésére került a hangsúly. A hétvégén szinte minden településen zajlanak a pünkösdi programok. A pünkösd eredetéről, hagyományairól és szokásairól Balázs Kovács Sándor néprajzkutatót, muzeológust kérdeztük.
6: A pünkös neve a görög pentekosztész, az 50. szóból származik, ugyanis ez az ünnep a húsvét utáni 50. napon kezdődik, ugye ugyanúgy a mozgó ünnep, mint a húsvét, minden esztendőben máskor ünnepeljük, ez érthető módon. A május 10-e és június 13-a között ünnepelhetünk pünkösdöt. A zsidó vallásból ered maga az ünnepi szokás, ahol ugye a Pészach utáni 50. napon, szabbatkor az aratás, az első gyümölcsök, majd később a 10 parancsolat adományozásának emlékét ünnepelték meg. Tehát eredetileg zsidó ünnep volt, és úgy került át a keresztény egyházba. A keresztény egyház annak emlékére tartja, hogy Tanai szerint Jézus mennybe menetele után a Szentlélek leszállt az apostolokra. A pünkösdi szokások a korai időszaktól kezdve folyamatosan alakultak ki, és különböző hiedelmeket, szokáselemeket őriztek meg. Voltak olyanok, amiket már csak onnan ismerünk, hogy valamelyik zsinat megtiltotta, tehát nem is nagyon tudjuk, hogy mi volt az eredeti értelme, de sok minden azért a 20. század, 21. századra is fönnmaradt. Ilyen elemeket említhetünk, mint a pünkösdi királyválasztás, ugye ezt nagyon jól ismerjük, Jókai Mór egy magyar nábok című könyvéből, vagy a pünkösdi királyné járás, zöldágazás, májusfatűzés, különböző pünkösdi táncok, játékok, sorolhatnánk ezeket az elemeket. Sőt, hát tulajdonképpen még a népköltészetben is megtalálhatjuk a pünkösdöt, például a sárközieknek volt egy nagyon szép népdaluk, ami a következőképpen szól. Pünkös napján születtem, kék ne felejts a nevem, kék ne felejts a nevem, az én nevem kék ne felejts, engem rózsám el ne felejts. Ne felejtsnek, hívnak engem, ne felejts el soha engem. Ez egy nagyon kedvelt népdal volt a sárközben. Főleg azok szerették igazán, akik pünkös napján születtek, mint például én is. A sárköziek tulajdonképpen a húsvéttól pünkösdig tartó időszakot zöld farsangnak nevezik, tehát már farsang után vagyunk jócskán, de ez volt a zöld farsang. Na nézzük akkor röviden azokat az elemeket, amiket én mondtam, hogy pünkösdel kapcsolatosak. Hát talán ilyen és legismertebb ez a pünkösdi király, pünkösdi király választás. Középkor óta vannak nyomaink ennek a szokáselemnek a meglétére. Elsősorban a katonaságnál dívott ez a huszár ezredekben választottak májusi királyt. Innen van az, hogy ez egy esztendeig tartó mulatság volt szinte, rövid, mint a pünkösdi királyság. Többnyire lóversennyel vagy más ügyességi próbával választották ki a legügyesebb legényt, és egy esztendeig ő volt ilyenkor a pünkösdi király. Hát ennek voltak nagy kedvezménye is, mert ingyen ivott a kocsmába, ő volt a legényeknek a vezetője, minden mulatságban az első legény szerepét töltötte be, tehát ez komoly pozíció volt a faluhelyeken. Több felé elterjedt ennek a választása, ahol nem csak a magyar területeken, tehát nem csak a magyar népességnél, hanem az ide került különböző nemzetiségeknél is ismerté vált. Vagy ha még egy ilyen nemzetiségi elemet kellene megemlítenünk, akkor Mórágyot említeném, ahol pünkös hajnalán a német fiúk koszorút kötöttek virágból, és elmentek vele a lányokhoz. Aki aludta, annak a feje mellé tettek egy virágot, tulajdonképpen nyakába úszták még esetleg a koszorút, bekormozták, mert hát tulajdonképpen ez a kislány volt ugye a leglustább olyankor. De ugyanezt megcsinálták egyébként fiúkkal is. A másik ünnepi választás, ez a pünkösdi királyné választás volt. Ebbenek a játéknak a szereplői, ezek kislányok, illetve lányok voltak. Szokásnak a lényege az, hogy többnyire négy lány házról házra vezetett kisebbet. Ez a kisebb volt a pünkösdi királyné. Kislány fehér ruhát, fején virágkoszorút viselt, karján pedig virágcirmokkal teli kosarat vitt. Házról házra jártak, és a kis királynő feje fölé, mint egy baldakint, virágmintás kendőt húzta ki, hogy még ünnepélyesebb legyen. És énekeltek természetesen közbe. Aztán az éneklés után pedig következett a varázslás, amit mondókat életében megemelték ezt a kislányt. Ekkora legyen kente kendele. És gyakran ez háromszor megismételt, de ugye ez a jó termésre való buzdítás volt tulajdonképpen. Ha valaki nem szívesen látta őket, akkor meg is bosszulták ezt, mert akkor leguggoltatták a kis királynőt, hogy a gazdasszonynak egyáltalán ne nőjön meg a kendere. Tehát ártani is lehetett vele természetesen, nem csak segíteni ugye a gazdaságot. Aztán ugyancsak a tavasz lévén ebben az időszakban jellemző a pünkösdre a zöldák hordás, vagy a májusfa. Ugye a májusfát mi általában úgy ismerjük, hogy május 1-én viradóra tűzték a legények a kiválasztott lánynak, de voltak olyan területek a Kárpát-medencében, ahol pünköskor tűzték ki. Ha május 1-ére tűzték, akkor pünköskor táncolták ki a májusfát, a máskor pedig pünköskor tűzték ki a fát. De a zöldák hordás az megjelent a májusfától függetlenül is, akár gyümölcsfák ágakat, nyírfa ágat, de leggyakrabban a boccát vitték magukkal, ugye. Ez már kizöldült ekkor ellen az időszakra. Tulajdonképpen ez egy ilyen tavaszüdvözlés volt. Aztán ugyancsak jellemző volt erre az időszakra népszokás elemként a táncmulatságok és a különböző játékok. Mindenütt kedvelték a pünkösdi bálokat a nyelvterületen, és nyoma is van mindennek, mert ezek általában a király és a királynő választásra kapcsolódtak egybe. Aztán a párválasztó és az udvarló szokások is erre az időszakra tehetően, ezek is kapcsolódnak a pünkösdhöz. Például csak egy példát mondani, hogy a Duna mellett, Bács-Kiskun megyében, Szeremlén, ekkor volt a pünkösdi ladikázás. Ilyenkor az udvarról legény szerelmi ajándékként díszes evezőt adott a kiválasztott leánynak. Ez a zöldág akkor földíszített csónakon pünkösd másnapján ladikáztak a fiatalok. Aztán még meg kell említenünk a pünkösdi hiedelmeket. Többfelé erre az időszak azt mondják, hogy ilyenkor a legszegényebb a lakosság, ugye? Mert az előző évi lisztepályát fogyasztották, és kifogyóban van minden gyakorlatilag. Innen származik például az a népi szólásmondás, hogy karácsonykor kalácsot, húsvétkor kenyeret, pünköskor meg ha lehet. Ugye hát nincs semmi olyan korra már, mert az új termés várja mindenki. A pünkösdel kapcsolatosan is tudunk időjárás és termésjóslásra példákat mondani. Például a pünköskor szép az idő, akkor sok bor lesz, tehát jó bortermés. Eső az nem kívánatos, mert a pünkösdi eső ritkán hoz jó. Minden nagy ünnepkor, ilyenkor sem lehetett az állatokat befogni, és tiltották a kenyérsütést is, mert ugye hát ünnep van értető módon. Aztán gyakorlatilag a pünkösd utáni vasárnapot Magyarországon a Szentháromság tiszteletére rendelték el, még Kálmán királyunk, könyves Kálmán királyunk rendelte el ezt, és hát tulajdonképpen a Szentháromság ünnepe. A Szentháromság leginkább a különböző helyi fogadalmakhoz kapcsolódik, a Szentháromság szobrok emeléséhez, amelyet a pestis járvány alóli megszabadulásra, vagy a közösség valami külön rossz esemény történetére különböző fogadalmakat tett, és ezeknek az emlékére emelték ezeket a szobrokat. Aztán a Szentháromság vasárnapja utáni csütörtök pedig az úrnapja, az oltári szentség ünnepe. Ez is általában munkatilalom volt a régi időkben, és hát nagy ünnepek közé tartozott, ugye ilyenkor úrnapi sátrat készítenek virágokból, és így ünnepi körmenetet vezetnek, és így ünneplik meg ezt a napot.
5: Önkénteseket keres a Szekszárdi Kutya Menhely pünköst hétfőre, közölték a közösségi oldalukon. Pünköst hétfőn délelőtre 9 és déli 12 óra között jó fizikumú önkénteseket keres a Szekszárdi Kutya Menhely. A feladat 3 köbméter zúzott kő talicskába lapátolása lenne és annak mozgatása a kenelekig. A kutyákhoz a Menhely 2 munkatársa megy be. Mint írják, hamarosan érkezik majd még 6 köbméter zúzott kő. Ha tehát érez magában annyi erőt és motivációt, hogy a vasárnapi ebédet hétfőn kicsit lemozogja, a Kutya Menhely remek választás lehet. A napokban nyitották meg a Halloween bonyhát című időszaki kiállítást a Völgységi Múzeumban. A kiállítás, amelynek kurátora Gábor Zsolt muzeológus, két évfordulónak állít emléket. 2026-ban ünnepli fennállásának 120. évfordulóját a Bonyhádi Telefonközpont, valamint idén 150 éve szabadalmaztatta Alexander Graham Bell a telefont. A kiállítást Szabó Tibor, Bonyhádváros alpolgármestere nyitotta meg. A dátumválasztás szintén szimbolikus, a kiállítás május 18-án a Múzeumi Világnapon nyitotta meg kapuit a látogatók előtt, ami a távközlés világnapjához legközelebb eső munkanap. A tálat 2027. március végig megtekinthető. Május 25-én hétfőn Orbán nap alkalmából a Bátaszéki Helyi Németség és a Katolikus Egyház szervezésében rendezik meg a hagyományos Orbán napi zarándoklatot. A hívek a szőlő- és bortermelők védőszentjének tiszteletére az Orbán hegyen, a Molyhos-tölgy mellett található Orbán kápolnához zarándokolnak, ahol szabadtéri szentmisét tartanak. A gyalogos zarándoklat 17 órakor indul a római katolikus plébánia templomtól, a szentmise pedig 18 órakor kezdődik az Orbán hegyen. A Szegszádi Sportközpont Tekerünk Együtt a Kihívás napján címmel közösségi bringázást szervez május 27-én szerdán. Május utolsó szerdája idén is a mozgásról, az egészségről és a közösségi összefogásról szól. Csatlakozzon ön is a kihívás napjához és gyűjtse a sportközponttal együtt a kilométereket Szegszádnak. Mutassuk meg, hogy Szegszádon van a legtöbb energia. Tegyünk még legalább 15 perc folyamatos aktív mozgást a jó ügy és a saját egészségünk érdekében. Az indulás 17 órakor lesz a Szegszádi Sportközponttól. A programra elsősorban felnőtteket várnak, a résztvevőknek a bukós isakviselése erősen ajánlott és az első hátsó lámpa kötelező tartozék. A programon mindenki saját felelősségére vesz részt, kedvezőtlen időjárás esetén a gurulás elmarad. Szép siker született a Bozsik tornán. Május 21-én csütörtökön a Szegszárdi Baka István általános iskolában megrendezett intézményi labdarúgó Bozsik tornán a Babics Mihály általános iskola harmadik korcsoportos fiú csapata nagyszerű játékkal és hatalmas lelkesedéssel a második helyen végzett a hatcsapatos mezőnyben. A tanulók végig küzdötték és sportszerűen játszottak a mérkőzéseken, méltón képviselték az iskolát. A mérkőzések eredményei: Babics Bogyiszló 4-0, Decs Babics 0-2, Garai Babics 2-1. Az eredményhez gratulálunk! Pünköst hétfőn napos idő várható, általában kevés fátyol és gomoly felhő mellett, de csapadék nem valószínű. Az északi a szél továbbra is nagyobb területe lehet élénk, néhol erős. A hőmérséklet hajnalban többnyire 12 és 18 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken ennél néhány fokkal hűvösebb is lehet. A csúcsérték 25 és 31 fok között valószínű.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit, FM 101.
7: Csodás délután kívánok, pünkös hétfőn is szól az Antrit, benne a ma kedvenceivel, meg a tegnap slágereivel. Én Vörös Levente vagyok, a következő 6 órában pedig együtt ropjuk majd a legnagyobbakra. Elsőként már itt is van Diaz és Ment a legújabb közösem, a Méreg.
1: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a munkai.

0: Szólnak a ma kedvencei, na meg a tegnap slágerei, a 12 óra derekán pedig meghoztam a mai napról az érdemes tudnivalókat, mert hogy azon kívül, hogy ma pünkös hétfő van, az Orbánok ünnepelnek. Az Orbán férfi név a latin urbanus névből ered, amelynek jelentése városi. De van a születésnaposaink, például városunk szülötte Dienes Valéria táncpedagógus, filozófus, az első magyar női egyetemi tanár, akiről az egykori négyes iskolát is elnevezték, ugyebár, de ma született Sir Ian McKellen angol színész Gandalf a Gyűrűk urából, ha így esetleg jobban ismeri, Foltán László olimpiai bajnok magyar kenus, és Cillian Murphy Oscar-díjas, illetve Golden Globe-díjas ír színész is. Aztán vannak természetesen eseményeink 1571-ből, amikor is az erdélyi rendek Bátor Istvánt választották fejedelemnek, aztán egy nagy ugrást követően 1940-ből a civilizáció kriptája nevű időkapszulát ezen a napon zárták le. Akkoriban nem létezett még egyébként ez a kifejezés, hogy időkapszula, de a tervezett kinyitás ideje 8113. Hogy jutottak erre a dátumra, azt én sem magam se tudom, és nem is találtam róla semmit. Aztán 1961-ben John F. Kennedy kongresszusi bejelentésével megkezdődött az Apollo Hold expedíciós program, ugye ennek következtében jutott ember a Holdra. 1975-ben a Nemzetközi Gyermeknap alkalmában láthatták Zánkán a balatoni úttörővárost, ami mára azért valljuk be jelentősen átalakított, illetve megváltozott lett. 1977-ben pedig a Csillagok háborúja jelent meg a mozivásznakon. Úgyhogy jeles nap ez a mai is, a ma kedvencei meg a tegnap slágerei pont ezért jönnek a folytatásban szinte megállás nélkül. Érkezik is Lady Gaga és az Abracadabra azonnal.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Atomenergia nélkül nincs olcsó áram, nincs energiabiztonság, nincs klímavédelem. A Paks 2 projekt keretében két korszerű atomerőművi blokk épül Pakson azért, hogy garantálni lehessen a hazai lakosság és vállalkozók számára az ellátásbiztonságot. Paks 2. A hosszú távú ellátásbiztonság, az olcsó áram és a klímavédelem kulcsa.
4: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sogó Lab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sogó Lab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sogokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között

0: a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pontvezetőnél. Sugolab, legyen tisztában a vérképével!
1: Megnyílt az Italplac Szekszárdon, a Veselényi utca 18 szám alatt, a hamarosan nyíró CBA mellett. Hatalmas ital és trafik választékkal, hosszú nyitva tartással, extra akciókkal várunk minden kedves vásárlót. Nyitási ajánlatunkból 5 darab aranyfácán vásárlása esetén egyet ajándékba adunk, így az ár darabonként 208 forint. Csíbó Family őrölt kávé 1199 forint. Coca-Cola termékek 1,75 liter 599 forint, két darab vásárlása esetén ajándék Coca-Cola Zero jár hozzá. Gyere el az Italplacba! Szekszárd, Veselényi utca 18.
2: Ennyi volt a reklám!
3: Az az énekesnő érkezik, aki elsőként nyert ugyanazon évben Oscar, Grammy, BAFTA és Golden Globe díjat is, arculatváltásairól és sokoldalúságáról ismert, ezért egyfajta pop-ikonként tartják őt számon. Ő Lady Gaga és az Abracadabra, itt az Antriton.
2: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antri.

0: Túl is vagyunk első óránkon, lepörögtek a ma kedvencei meg a tegnap slágerei, hamarosan a 13 órához érünk, úgyhogy érkeznek a hírek, utána pedig visszaugrunk kicsit a 90-es években. A Beat System kezd majd, ez lesz tőlük, a Fresh, ne menjen sehova. Drop it. Hey man, I love your words, I need you every day to be satisfied, play my song and dream with me.
1: Impulzus. Elveszel az információk rengetegében. Nap mint nap ezer új benyomás ér. Itt az Impulzus. Hasznos és fontos információkkal, hogy te is tisztán láthass, tudatosan élhess.
2: A Paks 2 atomerőmű 5. blokki nukleáris szigetének közös alaplemeze, amelynek kivitelezése februárban indult az első betonöntéssel, nem egyszerre készül el. Ezt nehéz is volna kivitelezni, tekintettel a terület hatalmas méretére, az előkészítés összetettségére és az alaplemez átlagosan mintegy 3 méternyi vastagságára. A feladat hatékony és biztonságos végrehajtása érdekében kisebb-nagyobb szekciókra osztották fel a területet. Ezekben a szekciókban mindenek előtt a vízszigetelést és földelőhálót is magába foglaló szerelőbeton készül el, egyes területeken akár másfél méter vastagságban. Ezt követi a vasszerelés, majd a szerelvények beépítése, a zsaluzás, végül folyamatos minőségellenőrzés mellett laboratóriumi vizsgálattal igazolt minőségű, speciális betonnal öntik ki az egyes kockákat. A folyamat végén a beton szilárdulását és hőmérsékletét műszerek segítségével monitorozzák.
1: Impulzus. Információk első kézből az energetika, az innováció és a környezetvédelem világából. További információk paks2.hu.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Reklám. Gyulai kolbászos május a Dom Pepénél. Kóstold meg a csak a gyulai akciós vagy a gyulai vasárnapi reggeli extra pizzánkat, de ne hagyd ki a gyulai kolbászos legénylepényt sem. Wow, Dom Pepe!
6: Nyílt lánggal járó munkát végez. 300 kg mennyiséget meghaladó, robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot tárol, esetleg éghető gáz lefejtését, töltését, kiszolgálását végzi. Akkor tűzvédelmi szakvizsgát kell tennie, ami nálunk jóval többet jelent egy papír megszerzésénél. Az Ergonom Kft. Több mint 30 éves szakmai tapasztalatával minden kérdést magabiztosan meg tud válaszolni. Munkáltatóként pedig biztos lehet abban, hogy munkavállalója megfelelő képzésben részesül.
7: Jelentkezési határidő 2026. június 2-a.
6: Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30. www.ergonom.hu.
8: Kész cirkusz lesz az idei Városi Gyermeknap. Május 31-én vasárnap Artista Vásári Varieté, utcai zsonglőr show, varázslatos cirkuszi akadémia és zsonglőr játszóház vár rád Szekszárdon, a Szent István téren, a Babits Mihály Kulturális Központ szervezésében. Kispárna mesezenekar, ringató, kézműves foglalkozások, gyermekjátszók és családi nap a Tolna vármegyei rendőrfőkapitánysággal. Irány a négyszögletű kerekerdő. Városi Gyermeknap május 31-én vasárnap. Bővebb információ szexardagora.hu.
9: A Bobán Márkovics Orkeszter ismét fergeteges koncerttel készül a Pont Pécs Fesztiválon, május 11-én a Lauber Dezső sportcsarnokban. A világhírű szerb trombitás a Kusturica filmekből is ismert dallamokkal érkezik Pécsre. Ez az este nem csupán koncert, hanem zenei ünnep, ahol a ritmus átragad a közönségre is. Jegyek a jegymesteren kaphatók.
4: Ennyi volt a reklám! Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
10: 100 000 forintos iskolakezdési támogatást kapnak a rászoruló családok. Egyre több a baleset, nőtt a roller biztosítások átlagdíja. Ma a fátyol és gomoly felhő mellett napos időben lesz részünk. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. 100 000 forintos iskolakezdési támogatást kapnak a rászoruló családok. Akár az áfa csökkentés, akár az adó csökkentés, akár a nyugdíjas szépkártya bevezetése, vagy a 100 000 forintos iskolakezdési támogatás több 100 000 magyar családnak belátható időn belül a rendelkezésére áll, jelentette ki a miniszterelnök az RTL-nek adott interjújában. Magyar Péter elmondta, hogy az iskolakezdési támogatás már 2026. augusztusában megvalósul, ez volt a vállalásuk, és tovább is ez a vállalás, és ezt szigorúan jelezték a pénzügyminiszter felé is, fejtette ki. A MOL vizsgáló bizottságot állított fel a tiszaújvárosi Olefin egy üzemben történt baleset körülményének kivizsgálására. A tájékoztatás szerint a vállalat továbbra is minden hivatalos szervvel folyamatosan és teljes körűen együttműködik. Az érintett üzemegység biztonságos leürítési munkálatai megkezdődtek, ennek befejezése után elindulhatnak a kárfelmérési munkálatok is, tudatták. Közölték azt is, hogy a MOL folyamatos kapcsolatban van a miskolci és debreceni kórházzal. A vállalat 2 munkatársát hazaengedték a miskolci kórházból, 7 munkatárs további kórházi kezelésre szorul, de állapotuk stabil és javul, részletezték. Hangsúlyozták, hogy Magyarország üzemanyagellátását nem érinti az üzemi baleset. Kármán András pénzügyminiszter budapesti látogatásra hívta meg. Kierákos Pierákákiszt, az Euróövezet pénzügyminiszteri testülete, az Eurogroup elnökét, akivel megbeszélést folytatott szombaton Cipruson az ECOFIN. Így június 25-26-án Magyarországon folytathatják majd az egyeztetést, amin akkor részt vesz majd Magyar Péter miniszterelnök is, írta a Kármán András Facebook oldalán. Egyre több a baleset, nőtt a rollerbiztosítások átlagdíja. Több mint 70%-kal nőtt az elektromos rollerek által okozott személyisérüléses balesetek száma tavaly a megelőző évihez képest. Kockázatosabbá váltak a villanyrollerek, és a trendet a mikromobilitási eszközök idei kötelező felelősségbiztosítási díjai is tükrözik, közölte a Netrisk az MT-vel. Továbbra sincs pontos nyilvántartás a motoros rollerek számáról Magyarországon, de a beslések alapján 100 000-et meghaladó állományról lehet szó.
4: Rádió Antrit időjárás.
10: Ma folytatódik a napos idő, de időnként megjelenő fátyol felhőkből az ország legnagyobb részén csapadék nem várható, de elszórtan legkisebb eséllyel északnyugaton egy-egy jelentéktelen futózápor előfordulhat. Az északi a szelet sok felé kísérik majd élénk, a Dunántúlon és északkeleten helyenként erős lökések. Délután 27 és 32 fok között alakul a hőmérséklet.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Rádió Antrit FM 101.
0: Hull a híreken, na meg a 13 órán is szólnak a ma kedvencei, meg a tegnap slágerei. Én Vörös Levente vagyok, és a 90-es években igyekszem kicsit visszarepíteni. A Beat System érkezik elsőként, ezt tőlük a Fresh.
4: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a

0: Why did it stop?
1: Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: A legnagyobbak szólnak itt az Antriton, május 25-én vagyunk, pünköst hétfőn, és a pünkösti fesztivál természetesen zakatol a városban. A nagyján ugyan már túl vagyunk, ugye itt a főképpen szombat-vasárnapi programon, de hát a mai nap is tartogat még elég sok minden. Például 14 órakor, tehát nem sokára az ifjúsági fúvós zenekar előadása kezdődik a Béla Király téren, aztán 14 óra 45-kor pünkösdölés lesz a Bartina Néptánc Egyesülettel. Hogy ez pontosan mit jelent, azt lehet, hogy érdemes inkább a helyszínen megtudni. 17 órakor érkezik a Thinking Back, ez is a Béla Király tér még, és ahogy láttam a felkészülő videójukat, beharangozó videójukat, igencsak nagyot fog szólni. Aztán 19.30-kor a Vétek zárja a bulit a Béla Király téren, azt hiszem, hogy egy elég nagy produkcióról, nagy nevű produkcióról van szó, biztos vagyok benne, hogy sokaknak fog egy kis nosztalgiát okozni, és egyébként 18 óráig még népi játszó is lesz, régi korok játszóháza kicsiknek, illetve nagyoknak. 15 órakor pedig a pünkösdi programok a német nemzetiségi hagyományok jegyében kezdődnek a Piac téren, úgyhogy ez még, amit a mai napon meg lehet tenni. Egyébként programokkal jövök még majd a folytatásban is, hogy mi lesz a héten, a jövő héten, mire érdemes készülni Szexáron. Addig pedig szóljanak a ma kedvencei, na meg a tegnap slágerei. A folytatásban már Maroon 5 és Lisa közösen. Ez a Priceless. Baby, you're priceless. I never had anything like this. I'm resting my head on your thighs, yes. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Haló!
2: Sárvíz autóüveg kereskedés.
1: Haló! Hónap mennénk a bityúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
2: Ön miben segíthetek?
1: Hát szélvédő kéne nekünk.
2: Milyen típusú az autó?
1: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
3: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben. Telefon 74 410 187.
1: Haló! És a lóval mi lesz?
4: Mind a stadion élményt a nappalitba. Idén-nyáron heteken át a focié a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarra! Tar! Minden, ami telekommunikáció.
5: A lengyeli Apponyi Sándor mezőgazdasági technikum várja a jelentkezőket. Egy év alatt ingyenesen elvégezhető kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépésztechnikus és mezőgazdasági gépész szakmákra. Továbbá szakképesítést adó ingyenes tanfolyami képzésekre. Kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, virágkötő és virágkereskedő, koszorúkészítő, mezőgazdasági gépjavító, pedagógiai munkatárs, személy és vagyonőr, valamint önköltséges formában T-kategóriás mezőgazdasági vontatóvezetőképzésre. Információ Bujdosó Pandó Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 30 530 44 31.
4: Ennyi volt a reklám!
0: Egy olyan együttes jön, akik meghatározó szereplői a zenei életnek, ugye az ezredforduló óta még most is. Volt egy időszak, amikor azt hitték, elérték a csúcsot és fel akartak oszlani, de aztán gyorsan észbe kaptak, és még több sláger gyártottak. Most összeálltak Lisával, és a Maroon 5 már énekel is. Ez tőlük a Priceless.
4: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antri.

0: Nagyon gyorsan telik az idő, a ma kedvencei meg a tegnap slágerei viszont pörögnek majd a folytatásban is. Előbb érkeznek a hírek, aztán Britney Spears dalát hozom elsőként. Ez lesz az Oops, I Did It Again. Maradjon velünk!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
4: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukrászdánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
5: Csúcs technológia Spiritben.
6: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
5: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
2: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
7: Nagyon erős az UVB sugárzás. Egyre több a baleset, nőtt a roller biztosítások díja. Ma folytatódik a napos idő, köszönöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A Tisza kormány 55 államtitkárát nevezte ki Magyar Péter miniszterelnök javaslatára a Súlyog Tamás köztársasági elnök, közölték vasárnap a kormány.hu oldalon, ahol az államtitkárok életrajzait is közzétették. Több területen is hangsúlyos a női szerepvállalás az államtitkárok között. Életkor szerint az új államtitkárok átlagosan 49 évesek. A legtöbben az 50-59 éves korosztályból kerültek ki, de 40-esek is jelentős számmal vannak jelen. A legfiatalabb kinevezett 28 éves, a legidősebb 66. Hozzátették a végzettségek alapján a jogi, közgazdasági, műszaki, informatikai és társadalomtudományi háttér a leggyakoribb. A kinevezetteknek összesen 102 diplomájuk van. Nagyon erős UVB sugárzás várható az ország nagy részén a napokban, közölte Hungaromet ZRT. Az UV index várhatóan meghaladja a 7-es értéket a Dunántúlon, valamint a központi régiókban és a Délalföldön. Hangsúlyozták, fokozottan kell védekezni a napsugárzás által okozott leégés ellen. Amennyiben lehetséges, napközben 11 és 15 óra között kerüljük a napozást. Javasolt vállattakaró, póló, szalmakarap, illetve fényvédőkrém használata. Normál bőrtípusnál már 15-20 perc napon tartózkodás esetén is bőrpír keletkezhet, tették hozzá. Egyre inkább birtokba veszi a szubtrópusi légtömeg kontinensünk nyugati részét, ezzel több nyugat-európai országba is megérkezett az év első komolyabb hőhulláma. Az ibériai félsziget déli részén a legforróbb a helyzet, ahol pénteken néhol már 37-38 fokig melegedett a levegő, szombaton aztán fokozódott a hőség, Szevillában már csak nem 39 fokot mértek. A hőség a következő napokban várhatóan még tovább fokozódik. Franciaország nyugati részén több felé lépheti át a hőmérséklet a 35 fokot. Egyre nagyobb problémát okoznak az aranysakálok Bosznia-Hercegovinában. A vadászok szerint a ragadozók komoly veszélyt jelentenek a vadállományra és a haszonállatokra is. A beszámolók szerint a sakálok egyre gyakrabban tűnnek fel lakott területek közelében is. A vadászok arra figyelmeztettek, hogy a ragadozók különösen az apró vadállományban okoznak károkat, de a juh- és kecsketartó gazdák számára is növekvő fenyegetést jelentenek. A helyi vadászegyesületek képviselői szerint a sakálok gyors szaporodása részben annak tudható be, hogy természetes ellenségeik száma csökkent, emellett pedig könnyen találnak élelmet. Több térségben már szervezett gyérítést sürgetnek a vadállomány és a gazdák védelmére.
2: Rádió Andrét időjárás.
7: Ma a fátyol és gomoly felhők mellett napos időben lesz részünk, néha zápor eső kialakulhat. Az északi a szél főként a Dunántúlon és az északkeleti harmadban megélénkül, amit néhol erős lökések kísérhetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 27 és 32 fok között várható.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
8: A közlekedési hírek támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2. Több mint erőmű építés. Ellátásbiztonság, klímavédelem, munkahelyteremtés.
2: Rádió Antrit közlekedés.
0: 14 óra után már meg is jöttem a legfontosabb útinfókkal. A helyzet az, hogy ilyenkor azért nincsenek olyan sokan az utakon, viszont érdemes itt figyelni Szekszáron is lezárásokra, mert hogy a pünkösdi fesztivál még mindig tart, ennek fényében pedig ugye több helyet is lezártak, a nagyjából a város központot, illetve a Béla Király teret is érintik ezek a lezárások, Szent István tér például, vagy a Béla Király tér Bezerédi utca bizonyos szakaszai. Úgyhogy érdemes tájékozódni erről a szekszárdagora.hu oldalon, még azért holnap éjfélig például egy csomó minden nem lesz feloldva, hát nyilván el kell pakolni, ezzel mindenképpen érdemes számolni munkába menet reggel, illetve hazafele is. Ezen kívül hát munkálatok nincsenek a környéken, maradjunk annyiban, hogy arra érdemes figyelni, ami állandó és kint szoktak lenni ilyenkor a mindenféle eszközök. Aszfaltozás például az M6-os autópályán az országhatár felé tartó oldalon, ez az M9 és M6-os csomópontja, valamint a Keselyűsi lehajtó között van leálló sáv, egy forgalmi sáv lezárással egyébként. Ezen kívül még a megye határ déli részén tevékenykednek, itt már Vémint térségében van híd és áteresz javítás, karbantartás, híd dilatációt javítanak konkrétan, úgyhogy emiatt az útpályát lezárták, az országhatár felé tartó oldalt érinti az egyik alagútnál. Ezen kívül rendőrökről tudok még beszámolni, mert hogy több helyen is vannak, ugye fokozott ellenőrzésekkel és mérésekkel, ilyen például Várdom határában az 56-os főúton, illetve előtte nem sokkal a Szálkai elágazó, valamint Várdom között ott Decs Szőlőhegynél is kint a trafi, ahogy Bonyhád, valamint Zomba között is, aztán pedig nemrég egy-két órája történt egy baleset, úgyhogy arra is nem tudom mekkora a helyzet, de óvatosan, hogyha arra menne. De persze bármerre is jár, közlekedjen körültekintően és kellő türelemmel. Jó utat kívánunk!
2: Rádió Antrit FM 101.
0: Na most egy kicsit kiközlekedjük magunkat, túl vagyunk a híreken is, a ma kedvencei maga tegnap slágerei szólhatnak tovább a folytatásban. Én Börös Levente vagyok, kezdésként pedig Britney Spears dalát hoztam. Ez tőle az Oops, I Did It Again.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a

Pörögnek a dalokom, a kedvenceim, meg a tegnap slágere itt az Antriton, ezek közé ékelem most be 14 óra derekán az időjárás frissítésünket, mert hogy az a helyzet, hogy ránk köszöntött a nyár, konkrétan május 25-én, egészen már azért közel a júniushoz, 30 fokot mutatnak a hőmérők, nagyon-nagyon jó idő van odakint, már-már ilyen gatyarohasztó hőség, ha fogalmazhatok így. Egyébként 32 fokot is írnak, illetve majd fokozatosan hűl a levegő az éjszaka folyamán, 11 lesz a minimum, tehát még az éjszakák viszonylag hidegek, nagy a napi hőinges, de holnap reggel már ilyen 15-19 fokra kelhetünk. Egyébként az UV-sugárzás az fontos, hogy van, úgyhogy érdemes rá készülni és számolni vele, mert bizony a bőrünké védelme az létfontosságú. Holnap is lesz, úgyhogy természetesen ezt holnap is meg lehet tenni. Egyébként az időkép ruhatípje már-már nyári ruha, napszemüveggel, más azt hiszem nem is kell, egy póló, egy rövid nadrág, és tulajdonképpen egy szoknya, már meg is van a nyári szett. Egyébként a héten nagyon-nagyon meleg lesz, hasonlóan legalábbis az elején, még holnap, illetve holnap után, aztán kicsit lejjebb hűl majd a levegő, bemegyünk 30 alá, de azt hiszem, hogy igencsak jó időnk lesz. Szeles napok is jönnek, majd szerda, csütörtök, pénteken inkább, de azt kibírjuk majd remélhetőleg. Egyébként a pollen jelentésre ránézve, ami nem jó hír, hogy ezzel a melegedéssel fokozatosan emelkedik egyébként a pollen terhelés is. A fenyőfélék, valamint a pásítfűfélék vannak magasan jelen a levegőben, az eperfafélék pedig közepesen. Ha valamilyen tünetet tapasztal magán, akkor mindenképpen forduljon az orvosához. Ezen kívül fontos, hogy ugyan nincs felettünk semmilyen front, a melegedés miatt vérnyomás, ingadozás, illetve szédülés és keringési problémák is jelentkezhetnek egyeseknél, valamint az érzékenyek körében fejfájás, migrén, illetve fáradékonyság és bájadság is jelentkezhet. A szél majd a következő napokban lesz inkább mérvadó, de hát most egyelőre élvezzük a jó időt. Fontos emellett persze, hogy erősítsük immunrendszerünket, természetesen nyáron is megfelelő mennyiségű folyadékbevitelére kell figyelni, lehetőleg ez víz legyen ebben a nagy melegben, és természetesen a megfelelő folyadékok mellett az vitaminok is nagyon fontosak, zöldségek, gyümölcsök fogyasztása. A ma kedvencét meg a tegnap slágereit se hagyja le, erről a bizonyos virtuális tányérról érkeznek is a legnagyobbak, a One Direction és a Live While We Young, már be is van készítve, ne menj sehova!

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Megnyílt az Italplac Szekszárdon, a Veselényi utca 18 szám alatt, a hamarosan nyíró CBA mellett. Hatalmas ital és trafik választékkal, hosszú nyitvatartással, extra akciókkal várunk minden kedves vásárlót. Nyitási ajánlatunkból 5 darab aranyfácán vásárlása esetén egyet ajándékba adunk, így az ár darabonként 208 forint. Chibo Family őrölt kávé 1199 forint. Coca-Cola termékek 1,75 liter 599 forint, két darab vásárlása esetén ajándék Coca-Cola Zero jár hozzá. Gyere el az Italplacba, Szekszárd, Veselényi utca 18.
3: Kert és parkgondozói vállalkozása van. Van legalább egy fő munkavállalója. Ha ezekre a kérdésekre igen válaszokat adott, akkor ne habozzon. Jelentkezzen még ma kisgépkezelő képzésünkre. Képzésünk célja olyan szakemberek képzése, akik alkalmasak a szakterületükhöz kapcsolódó kisgépek szakszerű, balesetmentes kezelésére, ismerik és betartják a hozzá kapcsolódó munkabiztonsági, tűz és balesetvédelmi előírásokat.
2: Jelentkezési határidő 2026. május 26-a.
3: Ergonom munkavédelmi szolgáltatás. Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30.
2: www.ergonom.hu.
0: Ennyi volt a reklám!
4: A One Direction együttes egy zseniális megérzésnek és a szerencsének köszönheti, hogy létezik, miután tagjai a Brit X Faktorban kiestek, Simon Cowell összerakta őket egy csapatba, és egészen a harmadik helyig meneteltek, bár most már egyénileg is elismert énekesek, nálunk együtt szólnak. Ez a Live Are We Young, itt az Antriton.
0: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit.

0: Dalok mennek, dalok jönnek, az idő pedig telik, a ma kedvenceivel, meg a tegnap slágereivel szórakozunk itt az Antriton. Most viszont Adri hozza a régiós hetesség legfontosabb híreit, utána pedig a Swedish House Mafiával megyünk tovább. Ez lesz tőlük a Don't You Worry Child. Ne menj sehova!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Atomenergia nélkül nincs olcsó áram, nincs energiabiztonság, nincs klímavédelem. A Paks 2 projekt keretében két korszerű atomerőművi blokk épül Pakson azért, hogy garantálni lehessen a hazai lakosság és vállalkozók számára az ellátásbiztonságot. Paks 2. A hosszú távú ellátásbiztonság, az olcsó áram és a klímavédelem kulcsa.
4: Igényesen kialakított irodahelyisége kiadók Szexárd központjában, az August Imre utca 9-11 szám alatt, a Volt szakszervezetek házában. További információ a 30 95 08 623-as telefonszámon.
5: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szexárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél, plusz 36 30 8 83 83 51.
2: Ennyi volt a reklám. Minden, ami Szexárd, minden, ami Tolna, minden, ami régió. A legfrissebbek itt, a Rádió Antritban.
6: Folytatódik az Alzheimer Café Pakson. Sikeresek a faddi önkéntes tűzoltók. Kedden is folytatódik a kánikula. Jó napot kívánok, Géci Adrián vagyok. 2026. május 25-én, hétfőn 15 órakor következnek a Rádió Antrit regionális hírei. A Tolna vármegyei egyenruhások folyamatosan toborozzák a határvadászokat. A múlt héten kollégáik a vármegye számos pontján, így piacokon, nagyáruházakban és kis településeken is várták a határvadász munka iránt érdeklődőket. A Legyél te is rendőr és a Tolna vármegyei rendőrség Facebook oldalán folyamatosan frissülő tartalmak segítik az érdeklődőket abban, hogy minél szélesebb körben megismerkedhessenek a határvadász hivatással. A toborzás május 28-án Pakson, 29-én Gyönkön, Dombóváron, Pakson és Szedresben, 30-án pedig Bonyhádon folytatódik. 30 éves jubilomát ünnepelte a közszolgálati technikus képzés a Csapó Dániel szakképzőiskola falai között. A képzés eredeti célja a rendvédelmi szervek utánpótlásának biztosítása volt, azóta pedig már több mint 600 fiatal szerzett itt hivatást, tudást és biztos alapokat a rendvédelmi pályához. Három évtized alatt hatalmasat változott a világ, a technológia fejlődése, a munkaerőpiac átalakulása és a társadalmi elvárások folyamatos alkalmazkodást követeltek az oktatástól is. A Palánki intézmény minden korszak kihívásaira képes volt válaszolni, miközben megőrizte legfontosabb értékeit, a fegyelmet, a felelősséget és a közszolgálatának tiszteletét. Ma is olyan magabiztos felkészült és elhivatott szakembereket bocsátanak útjukra, akikre a rendvédelmi szervek biztonsággal építhetnek. Köszönet illeti az oktatókat, a szakmai partnereket, valamint minden egykori és jelenlegi diákot, akik részesei ennek a sikertörténetnek. Tegnap is ma Baján elnevezéssel a Magyar Vidéki Múzeumok Szövetségének rendes féléves közgyűlésén és szakmai napján vett részt a Völgységi Múzeum. Az intézményt Erős Eszter néprajzkutató muzeológus és dr. Farkas István Gergő igazgató képviselték. A rendezvényen szó volt a múzeumok jövőjéről, együttműködési lehetőségekről és jó példákról. A program részeként betekintettek a Tűr István Múzeum legújabb kiállításainak kulisszái mögé is, és sok jó ötletet hoztak vissza magukkal Bonyhádra. A paksi polgármesteri hivatalban május 27-én szerdán 16 óra 30 perces kezdettel folytatódik az Alzheimer Café Paks program sorozat. A vendég Fige Gergely idősügyi szakember, memória tréner lesz. Előadásának témája, hogyan őrizzük meg szellemi frissességünket az időskorban. A programon a részvétel díjtalan, de regisztrációhoz kötött, amit ön is megtehet a prevenciókukac.paks.hu oldalon. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Bonyhádi csoportja május 27-én szerdán 9 és 17 óra között nyílt napot és adományozást tart Bonyhádon, a Percelmór utca 9 szám alatt épület hátsó bejárat előtti elkerített parkolóban, ahol felnőtt férfi, női, valamint gyermekruhákat, cipőket, játékokat és más használati tárgyakat adományoznak az arra rászorulóknak. A Bátaszéki Petőfi Sándor Művelődési Ház május 30-án szombaton 14 óra 30 perctől városi gyereknapot szervez a piactéren. A tavalyi rendezvény nagy sikerére való tekintettel idén is szeretnének egy tartalmas, közösségi élményt nyújtani a családoknak és a gyermekeknek. Az eseményre mintegy 400 gyermeket hívtak meg személyesen levélben. A programok között szerepelnek kézműves foglalkozások, színpadi gyermekműsorok, valamint fellép a bulizó zenekar, és érkezik Mici Mackó is. A gyerekeket palacsintával is várják, amelyet ezúttal dr. Bozsolik Róbert, Bátaszék polgármestere süt majd. A pünkösdi hétvége után az Egészségszabad Egyetem következő előadása, gyermekrajz pályázat kiállítás megnyitó és népdal éneklési verseny várja az érdeklődőket a Babits Mihály Kulturális Központban. A programokról Gödrei Zoltánt, az intézmény kommunikációs osztályvezetőjét kérdeztük.
7: Több programot szeretnék minden kedves hallgató figyelmébe ajánlani. Az egyik az Egészségszabad Egyetem soron következő előadása, amely május 27-én szerdán 17 órakor lesz az intézményünk, a Babits Mihály Kulturális Központ csatártermében. Tényleg azzá leszünk, amit teszünk, címmel tart előadást dr. Csicsor János. Aztán május 28-án csütörtökön 14 órától megnyitja kapuit a Kovács Ferenc 55. Tolna vármegyei gyermekrajz pályázat. Az ünnepélyes kiállítás megnyitó az egy eredményhirdetéssel lesz összekötve, ahogy azt a kedves fogalmazhatok így versenyzők már megszokhatták, úgyhogy a Márvány terembe várunk nagy szeretettel mindenkit. Gyönyörű szép kiállítás lesz ebben, biztos vagyok már csak azért is, mert láttam, hogy milyen alkotásokat tudott a zsűri értékelni, úgyhogy én nagyon-nagyon bátorítok, buzdítok mindenkit, hogy vegyen részt ezen a kiállítás megnyitón, vagy tekintse majd meg ezt a kiállítást, amely május 28-án 14 órakor nyitja meg kapuit a Babits Mihály Kulturális Központ Márvány termében. Több mint 300 rajz érkezett, úgyhogy bőven van miben gyönyörködni. A Cinege Madár Tolna vármegyei népdaléneklés és népzenei verseny döntőjére kerül sor május 30-án 10 órától intézményünk rendezvény termében. Erre is nagy szeretettel várjuk az érdeklődőket.
6: Művészeti nap keretében Ecsetvonások egy tanévből címmel kiállítást és művészeti bemutatót rendeznek május 26-án, kedden 16 óra 30 perckor Bátaszéken a Petőfi Sándor Művelődési Házban, ahol a helyi művészeti iskola rajz és festészet tanszakos diákjainak egész éves munkáiból láthatnak válogatást az érdeklődők. Az eseményen a művészeti iskola tánc és zenei tagozatos növendékei is bemutatkoznak, ízelítőt adva a 2025-2026-os tanév során elsajátított tudásukból és fejlődésükből. A 2022-es évtől aktívan versenyeznek a Faddi önkéntes tűzoltók, akik azóta már egyesületet is alakítottak Faddi Tűzoltó Sport Egyesület néven. Tulcsán Márk, az egyesület tagja, az élményeiről és legutóbbi versenyéről beszél.
8: A legutóbbi az egy lépcsőfutó volt Szolnokon, ahol 15 emelet volt a feladat, 6 különböző feladattal kellett megbirkóznunk. Ebbe volt táplálás, szerelés, létre állítási imitálás, akkor ajtónyitás, volt egy kapcsolás, ami osztónak hívjuk, és akkor arra kell egy B-tömlőt felkapcsolni, kikötni, illetve utána egy C-tömlőt rákapcsolni. Ez már sugárszerelés, és azt folytatva egy sugárcsövet a végére, azt kihúzva, lerakva, és úgy folytatva a következő emeletig, illetve feladatig. A következő feladat az egy életmentés volt. Egy 80 kilós bábút kellett teremből kimenteni a folyosóra, és úgy volt a befutó. Ez a pálya, ez 3 perc, 15 másodperc volt. Hát ebben a hónapban ez a negyedik versenyem, és vissza van még 7. Mivel én hivatásos is vagyok, ezért már nekem mondták, hogy lesz országos tűzoltóverseny, amin fejezetten ott szeretnének látni.
6: A se sikerek Ausztriában. Az Atomerőmű Sport Egyesület U14-es fiataljai 3 bronzérmet és 3 ötödik helyet szereztek a Strasswalcheni nemzetközi judó versenyen. Baló Berta, Braun Bende és Ulbert Botond egyaránt a dobogó 3. fokára léphetett. Mácsik Balázs ugyan nyert egy mérkőzést, de néhány győzelem még hiányzott az éremhez, csak úgy, mint Kunglu Márton Zsoltnak és Ken Bálinnak. 5. helyükre is büszke az egyesület, mi is gratulálunk a fiatal sportolóinknak. Kedden csak nem zavartalan napsütésben, az ország nagy részén már kánikulában lesz részünk, délutára 28 és 33 fok közé melegszik a levegő. A légmozgás nyugatira, északnyugatira fordul, többfelé élénk, néhol erős lesz. Szekszerdon a hajnali 16 fok után, napközben 30 fok fölé is emelkedhet a hőmérséklet.
2: Ezek voltak a Rádió Amcit regionális hírei.
9: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Andrét, FM 101.
0: Az Vinak nagyon szépen köszönjük a híreket. A stúdióban Vörös Levente, és zakatolunk is tovább a ma kedvenceivel, na meg a tegnap slágereivel. Kezdésként már a Swedish House Mafia dalol. Ezt tőlük a Don't You Worry Child.
1: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
2: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljesen.

Szólnak a legnagyobbak, pörög az Antrit a ma kedvenceivel, na meg a tegnap slágereivel, és ahogy ígértem az előzőekben már, programokat hozok most, mert hogy azért a pünkösdi hétvégét és a pünkösdi fesztivált letudva is érdemes egy-két helyre ellátogatni, mert hogy várnak minket több helyen is, főleg az a szexárdagóra.hu oldalon lehet persze tájékozódni, de azért néhányat el is mondok. Nem is tudom, hol kezdjem, hisz annyi van, korán sincs még vége a májusnak, egyébként még meglátogatható a Színes tintáim Nemesenyi Gyöngyi képzőművészeti kiállítása a Bakta Galériában, Babits Mihály Kulturális Központ egészen május 31-ig lesz fenn, de a messziről jött gyökeret vert a 23. országos fazekas pályázati kiállítása is a Művészetek Házában szintén megtekinthető még, úgyhogy oda is érdemes ellátogatni. Mondjuk ez egy kicsit hosszabb ideig, június 27-ig tekinthető meg. Ezen kívül lesz még Egészségszabad Egyetem, május 27-17 óra csatárterem. Tényleg azzal leszünk, amit eszünk kérdéssel, a dr. Csicsor János előadását lehet megismerni, a bélflóra fontosságát, létfontosságát és azokat a környezeti tényezőket, amik gyengítik a mikrobiomunkát, illetve szivárgóvá tehetik a bélfalat. Húha, elég kemény téma, de azért érdemes képben lenni velem. Aztán lesz egy Kovács Ferenc 55. Tolna vármegyei gyermekrajz pályázat, illetve annak a kiállítás megnyitója és ünnepélyes eredmény hirdetése, ez a Babits Mihály Kulturális Központ Márvány termében május 28-14 óra. Itt természetesen köszöntőt mond majd dr. Fusz György, Szekszárd megye jugváros alpolgármestere, keramikus szobrászművész, a zsűri tagja, valamint a kiállítást megnyitja és a pályamunkákat értékeli Tápai Kovács Anna rajztanára, zsűri elnöke, és utána természetesen megtekinthető lesz majd a tárlat is. Ezen kívül még Városi Gyermeknap, amire érdemes készülni, május 31-10 óra, ez a Babits Mihály Kulturális Központ, gyerekek, kicsik, nagyok, mindenkit lehet vinni, illetve ha már itt vagyunk, akkor a mentálhigiénés és műhely díjmentes látogatható állandó programjait se felejtsük el, mert hogy holnap például május 26-án ingyenes senior gerinctorna lesz, fekvőtorna egészen pontosan, és ez lesz majd 28-án is, tehát csütörtökön, de minden kedden 10 órától jelentkező ingyenes senior örömtánc is várja majd, ez is a Bödő teremben, csak úgy, mint a Gerinc torna, Babits Mihály Kulturális Központ, és ha most valamit lemaradt volna, vagy esetleg túl gyors lettem volna, akkor természetesen a szexárdagóra.hu oldalon tájékozódhat, mi pedig megyünk tovább a folytatásban a legnagyobbakkal. Dua Lipa már zenél is, ez tőle a Fizika.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám! Gyulai Kolbászos Május a Dom Pepénél. Kóstold meg a Csak a Gyulai akciós vagy a Gyulai vasárnapi reggeli extra pizzánkat, de ne hagyd ki a Gyulai Kolbászos legénylepényt sem! Wow, Dom Pepe!
2: Vidd a stadion élményt a nappalitba! Idén nyáron heteken át a foci a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar! Minden, ami telekommunikáció.
3: A lengyeli Apponyi Sándor mezőgazdasági technikum várja a jelentkezőket. Egy év alatt ingyenesen elvégezhető kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépésztechnikus és mezőgazdasági gépész szakmákra. Továbbá szakképesítést adó ingyenes tanfolyami képzésekre. Kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, virágkötő és virágkereskedő, koszorúkészítő, mezőgazdasági gépjavító, pedagógiai munkatárs, személy és vagyonőr, valamint önköltséges formában T-kategóriás mezőgazdasági vontató vezetőképzésre. Információ: Bujdosó Pandó Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 30 530 44 31.
0: Ennyi volt a reklám!
4: Jön a koszovói albán származású énekesnő, aki modellként kezdte karrierjét, majd 2017-ben kiadta a saját magáról elnevezett albumát. Épp csak 30 éves, de már több díjat is bezsebelt pár toplista elsőséggel együtt. Ő Dua Lipa, és a Physical most itt az Antriton.
0: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit.

Lepörgött az utolsó dalunk is ebben az órában, és mondhatnám, hogy vége a munkaidőnek, de hát munkaszüneti nap van ma, ha viszont dolgozik, akkor nagyon-nagyon sok kitartást kívánok hozzá, és természetesen a pihenéshez is, meg a munkához is hozom majd a legnagyobbakat a folytatásban. Kezdésként nem sokára indít is Eva Max és a Maybe You're the Problem. Elő viszont hírek, ne menjen sehova!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
2: Nyílt lánggal járó munkát végez. 300 kg mennyiséget meghaladó, robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot tárol, esetleg éghető gáz lefejtését, töltését, kiszolgálását végzi. Akkor tűzvédelmi szakvizsgát kell tennie, ami nálunk jóval többet jelent egy papír megszerzésénél. Az Ergonom Kft. Több mint 30 éves szakmai tapasztalatával minden kérdést magabiztosan meg tud válaszolni. Munkáltatóként pedig biztos lehet abban, hogy munkavállalója megfelelő képzésben részesül.
3: Jelentkezési határidő 2026. június 2-a.
2: Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30. www.ergonom.hu.
4: Kész cirkusz lesz az idei Városi Gyermeknap. Május 31-én vasárnap Artista Vásári Varieté, utcai zsonglőr show, varázslatos cirkuszi akadémia és zsonglőr játszóház vár rád Szekszárdon, a Szent István téren, a Babits Mihály Kulturális Központ szervezésében. Kispárna mesezenekar, ringató, kézműves foglalkozások, gyermekjátszók és családi nap a Tolna vármegyei rendőrfőkapitánysággal. Irány a négyszögletű kerekerdő. Városi Gyermeknap május 31-én vasárnap. Bővebb információ szexárdagóra.hu.
1: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
5: Emelkedik a pollen terhelés a melegedés hatására, bemutatták a Honvédelmi Minisztérium új helyettes államtitkárait. Kedden csak nem zavartalan napsütésben lesz részünk. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Emelkedik a pollen terhelés a melegedés hatására. A fenyőfélék és a pázsitfűfélék pollen koncentrációja országosan magas, míg az epárfaféléké, valamint már a csalánféléké és az utifűje is az alacsony közepes tartományban alakul. Alacsony koncentrációban jelen van még a levegőben a tölgy, a platán, a nyír, a ciprus és a tiszafafélék, a bodza, a vadgesztenye, a bükk, a dió és a kőris virágpora, valamint a látszáró allergének közül a lórom és az ernyős virágzatúak pollen. A kültéri allergén gombák spóra száma jellemzően az alacsony közepes tartományban alakul. Bemutatta a Honvédelmi Minisztérium új helyettes államtitkárait is, Ruszin Szendi Romulus. Hozzátette, céljuk az, hogy korszerű, ütőképes és a magyar emberek biztonságát szolgáló honvédelmet építsenek, amelynek középpontjában az ember, a katona áll. A védelemgazdasági helyettes államtitkár Súlyok János, a jogi és igazgatási helyettes államtitkár Gálóczi Tömösvári Zsolt, a kiberbiztonsági helyettes államtitkár Kovács László vezérőrnagy, a védelempolitikai és haderőfejlesztési helyettes államtitkár Szőnyegi János, a humánpolitikai Barát Ernő dandártábornok. Kabinetfőnöknek a civil életből érkező Stefán Attillát kérte fel a miniszter, aki mellett Pálinkás Szilveszter százados lesz a kabinetfőnök helyettes. A Magyar Innovációs Szövetség 35. alkalommal díjazta az ország leginnovatívabb középiskolás diákjait, az Országos Tudományos és Innovációs Olimpia legjobbjainak járó elismeréseket. 12 projekt, 17 fiatal feltaláló, illetve tudós alkotója vehette át, közölte a MISZ vasárnap az MT-vel. Az eredményhirdetésen a versenyszervező MISZ 25 kiemelkedő innovatív középiskolai tanárt is díjazott, egyenként 4-800 000 forintos elismeréssel. A 20 legeredményesebb innovatív középiskola képviselői pedig szintén intézményenként 800 000 forinttal térhettek haza az eseményről. 14. Leó pünkösd vasárnap szuperhatalmak helyett szeretetet kért a világnak. A háborút nem egy szuperhatalom nyeri meg, hanem a mindenható szeretet, az emberiséget a nyomortól, nem a megszámolhatatlan gazdagság, hanem a szeretet kifogyhatatlan ajándéka szabadítja meg, mondta 14. Leó pápa a vatikáni Szent Péter bazilikában pünkösd vasárnap. Az egyház fő a Szentlélek közbenjárását kérte a háborúval szemben. A hagyománynak megfelelően pünkösd vasárnap a római Pantheon mennyezeti nyílás a városi tűzoltók több tízezer vörös rózsaszérmat hullajtottak le a Szentlélek kiáradásának felidézéseként.
1: Rádió Andrét időjárás.
5: Kedden csak nem zavartalan napsütésben, az ország nagy részén már kánikulában lesz részünk, délutára 28 és 33 fok közé melegszik a levegő. Az északi-északnyugati, illetve a nyugati szél többfelé élénk, a főváros környékén néhol erős lesz. A melegedésre érzékenyek körében migrénes fejfájás, fáradékonyság, bágyadság és dekoncentráltság jelentkezhet.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit, FM 101.
6: Informálottunk és informálódunk a folytatásban is. Én Vörös Levente vagyok, a ma kedvencei meg a tegnap slágerei zakatolnak tovább. Ebben az órában majd azt is megnézzük a dalok mellett, hogy vajon hogy lehet a legkönnyebben elmulasztani a csuklást. Előbb viszont még Elva megszorul ránk az ajtót. Ez már a Maybe You're the Problem.
1: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zene.

Dübörög az Antrit a ma kedvenceivel, meg a tegnap slágereivel, és ahogy óránk elején ígértem, tippeket, illetve trükköket hozok a csuklás elmulasztására, mert hogy biztos ön is volt már úgy, hogy egy egészen fontos helyzetben elkezdett csuklani, és nem tudott vele mit kezdeni. Hát most egy-két dolgot hozok, de mielőtt belevágunk, azért érdemes tudni, hogy

0: ez fizikai nyomást is gyakorol a rekesz izomra. Ezen kívül lehet még ingerelni, például hideg vízzel, ezt is szokták javasolni, hogy ígyunk meg egy pohár jéghideg vizet gyors kortyokkal, vagy esetleg citromot, ecetet, rá lehet harapni egy szelet citromra, vagy egy kávés kanálnyi ecetet kell megenni. Hát én azért ezt nem próbálnám ki, illetve egy teáskanál kristály cukor lenyelése rágás nélkül szintén gyakran segít. Aztán van a fordított ívás, amikor a pohár távolabbi széléről kell inni, ehhez így előre kell hajolni, ezt őszintén szólva nem is tudom, hogy lehet a legegyszerűbben kivitelezni, hogy ne menjen mindenfelé a víz. Ez ugye megváltoztatja magát a nyelőcső és a rekeszizom helyzetét, miközben nyel az ember, ezért is lehet jó. Ha viszont kicsit viccesebb módszerekhez fordulunk, akkor jégkockát rakni a fülbe, ez is egyébként egy jó módszer szokott lenni, nyelvet nyújtogatni, vagy éppenséggel fejjel lefelé lógni egy picit az ágy széléről mondjuk, ugye ott a fejünket le tudjuk lógatni, kézenállás közben egy kis vizet inni, nyilván ezt senkinek nem ajánlom, mert könnyen félrenyelés lehet a vége, de a csuklás talán elmúlik tőle. Ezen kívül Dávid kollégám egyik ismerősének van egy nagyon jó módszere, az egyik kezünket fel kell rakni az ajtófélfához és lehúzni fél liter vizet, ez nekem egyszer segített, bevallom, azóta nem próbáltam, de nem vagyok benne biztos, hogy pont emiatt múlott el a csuklásom. Minden esetre vannak vicces dolgok és érdekességek, hát a csuklás az már csak ilyen, bármikor rátörhet az emberre, és természetesen elég kellemetlen is tud lenni. Viszont nem kellemetlenek a további dalok a folytatásban, mert hogy érkezik már Gabriel és a Rise, ne menjen sehova.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: A Bobán Márkovics Orkeszter ismét fergeteges koncerttel készül a Pont Pécs Fesztiválon, május 11-én a Lauberteső sportcsarnokban. A világhírű szerb trombitás a Kusturica filmekből is ismert dallamokkal érkezik Pécsre. Ez az este nem csupán koncert, hanem zenei ünnep, ahol a ritmus átragad a közönségre is. Jegyek a jegymesteren kaphatók.
4: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszert tekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizza ma. Nem csak pizza, nem csak ma.
1: Ennyi volt a reklám.
0: Egy angol énekes dalszerzővel szaladunk tovább, itt az Antriton, aki debütáló albumával, a Dreamcell 1993-mal jött ki, és egyből az Egyesült Királyság kis lemezlistájának élére került. Gabriel énekel most, ez pedig már tőle a Rise, itt az Antriton.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit.

0: utolsó dalunk is lepörgött, vége a hamarosan a 16 órának, felkészülünk a következőre, amikor is az utolsó közös 60 percünket kezdjük meg, Luis Fonsi és Demi Lovato közösét pedig hozom is majd a hírek után. Ez lesz az El Chamela Culpa az igazi nyári hangulathoz, itt az Antriton. Várom vissza!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugolab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugolab. Legyen tisztában a vérképével.
4: Megnyílt az Italplac Szekszárdon, a Veselényi utca 18 szám alatt, a hamarosan nyíró CBA mellett. Hatalmas ital és trafik választékkal, hosszú nyitva tartással, extra akciókkal várunk minden kedves vásárlót. Nyitási ajánlatunkból 5 darab aranyfácán vásárlása esetén egyet ajándékba adunk, így az ár darabonként 208 forint. Chibo Family őrölt kávé 1199 forint. Coca-Cola termékek 1,75 liter 599 forint, két darab vásárlása esetén ajándék Coca-Cola Zero jár hozzá. Gyere el az Italplacba! Szekszárd, Veselényi utca 18.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
5: 100 000 forintos iskolakezdési támogatást kapnak a rászoruló családok. Egyre több a baleset, nőtt a rollerbiztosítások átlagdíja. Kedden az ország nagy részén már kánikula lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. 100 000 forintos iskolakezdési támogatást kapnak a rászoruló családok. Akár az áfa csökkentés, akár az adócsökkentés, akár a nyugdíjas szépkártya bevezetése, vagy a 100 000 forintos iskolakezdési támogatás több 100 000 magyar családnak belátható időn belül a rendelkezésére áll, jelentette ki a miniszterelnök az RTL-nek adott interjújában. Magyar Péter elmondta, hogy az iskolakezdési támogatás már 2026. augusztusában megvalósul, ez volt a vállalásuk, és tovább. Is ez a vállalás, és ezt szigorúan jelezték a pénzügyminiszter felé is, fejtette ki. A MOL vizsgáló bizottságot állított fel a tiszaújvárosi Olefin egy üzemben történt baleset körülményének kivizsgálására. A tájékoztatás szerint a vállalat továbbra is minden hivatalos szervvel folyamatosan és teljes körűen együttműködik. Az érintett üzemegység biztonságos leürítési munkálatai megkezdődtek, ennek befejezése után elindulhatnak a kárfelmérési munkálatok is, tudatták. Közölték azt is, hogy a MOL folyamatos kapcsolatban van a miskolci és debreceni kórházzal. A vállalat két munkatársát hazaengedték a miskolci kórházból, hét munkatárs további kórházi kezelésre szorul, de állapotuk stabil és javul, részletezték. Hangsúlyozták, hogy Magyarország üzemanyagellátását nem érinti az üzemi baleset. Kármán András pénzügyminiszter budapesti látogatásra hívta meg. Kierákos Pierákákis az Euróövezet pénzügyminiszteri testülete, az Eurogroup elnökét, akivel megbeszélést folytatott szombaton Cipruson, az ECOFIN. Így június 25-26-án Magyarországon folytathatják majd az egyeztetést, amin akkor részt vesz majd Magyar Péter miniszterelnök is, írta Kármán András Facebook oldalán. Egyre több a baleset, nőtt a rollerbiztosítások átlagdíja. Több mint 70%-kal nőtt az elektromos rollerek által okozott személyi sérüléses balesetek száma tavaly a megelőző évihez képest. Kockázatosabbá váltak a villanyrollerek, és a trendet a mikromobilitási eszközök idei kötelező felelősségbiztosítási díjai is tükrözik, közölte a Netrace KZMT-vel. Továbbra sincs pontos nyilvántartás a motoros rollerek számáról Magyarországon, de a beslések alapján 100 ezret meghaladó állományról lehet szó.
2: Rádió Antrit időjárás.
5: Kedden túlnyomóan derült napos száraz idő várható, az északnyugati északi szél helyenként megélénkül. A minimum általában 11 és 18 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken, különösen az északi völgyekben ennél pár fokkal hűvösebb is lehet. A csúcsérték 28 és 33 fok között valószínű.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió. Rádió Antrit, FM 105.1.
0: Bevettük az utolsó kanyart is, itt az Antrit szól a ma kedvenceivel, meg a tegnap slágereivel is benne velem, Vörös Levente vagyok. Ma igencsak jó időnk volt, már-már szinte nyárias, ezt a hangulatot hozza ide az FM 101-re is, Luis Fonsi és Demi Lovato közösen, az Ecseme la Culpa.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi

az Antritom a kedvenceivel, meg a tegnap slágereivel a 17 óra derekán, bűtös hétfő hamarosan lepörög, vége a hosszú hétvégének, holnaptól irány vissza a mókuskerékbe, de azért hoztam még információkat arról, hogy hol lehet minket követni, mert hogy érdemes bizony híreinket az antrit.hu-n például megtalálja, itt természetesen a ma híreit, a tegnap történéseit írjuk meg, és tájékozódhat azzal kapcsolatban, hogy mi történik a környéken. Ezen kívül YouTube csatornánkat is érdemes bekövetni, ahol a megyei mozaik, valamint az Antrit reggelek és újdonságként az Antrit Plus adásai is felkerülnek, beszélgetések hátán, úgyhogy érdemes ott is elböngészgetni, ha van neki szabad ideje, akkor igen csak érdekes diskurzusokat lehet találni. Ezen kívül a Facebook oldalunkat is érdemes követni, Rádió Antrit, így talál meg minket, és ha esetleg valahol útközben hallgatna, akkor a Spotify csatornánkat is tudom ajánlani, ott is természetesen megtalálhatók az adás részletek, úgyhogy nem marad Antrit nélkül sehol és semmikor. Ezen kívül online lehet még minket hallgatni az antrit.hu-n, hogyha tényleg már kint van a vonzáskörzetből, akkor is természetesen kísérjük az útján a ma kedvenceivel, na meg a tegnap slágereivel. Ezek jönnek a folytatásban is, még az utolsó perceket próbáljuk leküzdeni. Az All for One segít ebben, ez lesz

0: 0674 413 004, www.ibvr.hu.
1: Haló,
2: Sárvíz autóüveg kereskedés.
1: Haló, hónap mennénk a Pityuval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
2: Ön miben segíthetek?
1: Hát szélvédő kéne nekünk.
2: Milyen típusú az autó?
1: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem.
3: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben. Telefon 74 410 187.
1: Haló, és a lóval mi lesz?
4: Ennyi volt a reklám.
5: A következő együttesben négyen vannak, nevük is erre utal. R&B és pop vonalon mozognak, most induló dalukkal pedig Grammy díjat nyertek 1995-ben. Ők az All For One és az Icefair, itt az Antriton.
4: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antri.

0: Az utolsó percek és az utolsó dal is lepörgött itt az Antritón, úgyhogy nincs más hátra, mint hogy búcsúzkodjam a mai estére, mert hogy hát 18 órához érünk hamarosan. Holnap reggel már Dávid várja a Valival, az önvéleményére is kíváncsiak lesznek, a 74-es körzet 444-444-es számon tudja majd megosztani velük, én pedig majd 13 órától érkezem, ahogy szoktam. Addig is persze kívánok további jó szórakozást és szép estét, a maradék időben pedig jó pihenést és jó bulizást. Vörös Levente kicsekkol, a viszonthallásra!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Gyulai kolbászos május a Dom Pepénél. Kóstold meg a csak a gyulai akciós vagy a gyulai vasárnapi reggeli extra pizzánkat, de ne hagyd ki a gyulai kolbászos legénylepényt sem. Wow, Dom Pepe!
4: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél. Plusz 36 30 883 83 51.
5: Stadion élményt a nappalitba. Idén-nyáron heteken át a foci a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar! Minden, ami telekommunikáció.
2: Ennyi volt a reklám! Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
6: Nagyon erős az UVB sugárzás. Egyre több a baleset, nőtt a roller biztosítások díja. Kedden csak nem zavartalan napsütésben lesz részünk. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A Tisza kormány 55 államtitkárát nevezte ki Magyar Péter miniszterelnök javaslatára a Súlyog Tamás köztársasági elnök. Közölték vasárnap a kormány.hu oldalon, ahol az államtitkárok életrajzait is közzétették. Több területen is hangsúlyos a női szerepvállalás az államtitkárok között. Életkor szerint az új államtitkárok átlagosan 49 évesek. A legtöbben az 50-59 éves korosztályból kerültek ki, de 40-esek is jelentős számmal vannak jelen. A legfiatalabb kinevezett 28 éves, a legidősebb 66. Hozzátették a végzettségek alapján a jogi, közgazdasági, műszaki, informatikai és társadalomtudományi háttér a leggyakoribb. A kinevezetteknek összesen 102 diplomájuk van. Nagyon erős UVB sugárzás várható az ország nagy részén a napokban, közölte Hungaromet ZRT. Az UV index várhatóan meghaladja a 7-es értéket a Dunántúlon, valamint a központi régiókban és a délalföldön. Hangsúlyozták, fokozottan kell védekezni a napsugárzás által okozott leégés ellen. Amennyiben lehetséges, napközben 11 és 15 óra között kerüljük a napozást. Javasolt vállattakaró, póló, szalmakarap, illetve fényvédőkrém használata. Normál bőrtípusnál már 15-20 perc napon tartózkodás esetén is bőrpír keletkezhet, tették hozzá. Egyre inkább birtokba veszi a szubtrópusi légtömeg kontinensünk nyugati részét, ezzel több nyugat-európai országba is megérkezett az év első komolyabb hőhulláma. Az ibériai félsziget déli részén a legforróbb a helyzet, ahol pénteken néhol már 37-38 fokig melegedett a levegő, szombaton aztán fokozódott a hőség, Szevillában már csak nem 39 fokot mértek. A hőség a következő napokban várhatóan még tovább fokozódik, Franciaország nyugati részén több felé lépheti át a hőmérséklet, a 35 fokot. Egyre nagyobb problémát okoznak az aranysakálok Bosznia-Hercegovinában. A vadászok szerint a ragadozók komoly veszélyt jelentenek a vadállományra és a haszonállatokra is. A beszámolók szerint a sakálok egyre gyakrabban tűnnek fel lakott területek közelében is. A vadászok arra figyelmeztettek, hogy a ragadozók különösen az apró vadállományban okoznak károkat, de a juh- és kecsketartó gazdák számára is növekvő fenyegetést jelentenek. A helyi vadászegyesületek képviselői szerint a sakálok gyors szaporodása részben annak tudható be, hogy természetes ellenségeik száma csökkent, emellett pedig könnyen találnak élelmet. Több térségben már szervezett gyérítést sürgetnek a vadállomány és a gazdák védelmére.
2: Rádió Andrit időjárás.
6: Kedden csak nem zavartalan napsütésben, az ország nagy részén már kánikulában lesz részünk, délutára 28 és 33 fok közé melegszik a levegő. Az északi-északnyugati, illetve a nyugati szél több felé élénk, a főváros környékén néhol erős lesz. A melegedésre érzékenyek körében migrénes fejfájás, fáradékonyság, bágyadság és dekoncentráltság jelentkezhet.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit. FM 101. Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Csúcs technológia spiritben.
3: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
2: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban. Mert nekünk fontos az önegészsége.
4: A lengyeli a

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Megnyílt az Italplac Szekszárdon, a Veselényi utca 18 szám alatt, a hamarosan nyíró CBA mellett. Hatalmas ital és trafik választékkal, hosszú nyitvatartással, extra akciókkal várunk minden kedves vásárló. Nyitási ajánlatunkból 5 darab aranyfácán vásárlása esetén egyet ajándékba adunk, így az ár darabonként 208 forint. Chibo Family őrölt kávé 1199 forint. Coca-Cola termékek 1,75 liter 599 forint, két darab vásárlása esetén ajándék Coca-Cola Zero jár hozzá. Gyere el az Italplacba, Szekszárd, Veselényi utca 18.
3: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
1: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
4: Záros határidőn belül elérheti Magyarország az Európai Uniós fejlettségi átlagot. Szerdán tetőzik az idei első kánikula. Kedden az ország nagy részén már kánikula lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Záros határidőn belül elérheti Magyarország az Európai Uniós fejlettségi átlagot, mondta a miniszterelnök az RTL-nek adott interjújában. Úgy fogalmazott, ha haza tudják hozni az uniós forrásokat, ha el tudják zárni a korrupciós csapokat, ha vissza tudnak szerezni az ellopott állami vagyonból jelentős vagyonelemeket és beindul a magyar gazdaság, akkor ez legalább 2-3%-kal magasabb növekedésre képes, mint az uniós átlag. Ha ezeket a célokat el tudják érni 2027-től és tudják tartani a növekedést, akkor záros határidőn belül elérheti Magyarország az uniós átlagot, mondta, emlékeztetve arra is, hogy 2030 körül nagyon fontos céljaik vannak, szeretnék, ha az ország az eurózónához csatlakozna. Két könyvet fogadott örökbe Krasznaharkai László a szegedi Somogyi Könyvtárban. A tavaly irodalmi Nobel-díjjal elismert gyulai születésű író pénteken kapta meg a Szeged Város 2026-os évi díszpolgára címet. Szegeden mintegy két évtizede hagyomány, hogy a város új díszpolgára néhány a munkájához vagy érdeklődési köréhez kapcsolódó könyv jelképes gazdája lesz a könyvtár muzeális gyűjteményéből. A könyvek örökbe fogadásának lehetőségével a Somogyi Könyvtár szorosabb és személyes kapcsolódást kíván kialakítani Szeged, a város polgárai, civil szervezetei, vállalkozói és a könyvtár között. Az örökbefogadók hozzájárulhatnak egy-egy kötet restaurálásához. Nem csak a pünkösdi hosszú hétvégén tart ki a nyárias idő, hanem még szerdáig. A csúcshőmérséklet délutánonként egyre több felé eléri, illetve meg is haladja a 30 fokot. Kedden és szerdán az ország nagy részén hőségnapra készülhetünk, vagyis a maximumok 30 fok fölött alakulnak majd. A legmelegebb egyértelműen szerdán lesz, ekkor egy hideg front előtt még jócskán felforrósodik a levegő. A legmelegebb tájakon 33-34 fok lesz délután. Ez szezonrekordot fog jelenteni, vagyis ez lesz a meteorológiai tavasz egyúttal az idei év egyik legmelegebb napja. Továbbra sem nyílt meg Josip Broz Tito, egykori jugoszláv elnök legendás luxushajójából a Galebből tervezett múzeum. Noha a felújításra eddig már 22 millió eurót elköltöttek. A projekt újabb akadályba ütközött, a februárban balesetet szenvedett hajó javítására kiírt pályázatra egyetlen ajánlat sem érkezett, közölte a horvát sajtó. A Galeb a kikötőben sérült meg, amikor egy másik hajó nekiütközött. A helyreállítás műszakilag bonyolult, mert a hajón több olyan alkatrész is van, amelyet már nem gyártanak, ezért azokat egyedileg kell elkészíteni.
1: Rádió Andrét időjárás.
4: Kedden túlnyomóan derült napos száraz idő várható, az északnyugati északi szél helyenként megélénkül. A minimum általában 11 és 18 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken, különösen az északi völgyekben ennél pár fokkal hűvösebb is lehet. A csúcsérték 28 és 33 fok között valószínű.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét FM 101.
0: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Igényesen kialakított irodahelyisége kiadók Szexárd központjában, az August Imre utca 9-11 szám alatt a Volt Szakszervezetek házában. További információ a 30 95 08 623-as telefonszámon.
3: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sogó Lab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sogó Lab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sogokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sogó Lab, legyen tisztában a vérképével.
0: Ennyi volt a reklám.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Haló!
3: Sárvíz autóüveg kereskedés.
2: Haló! Hónap mennénk a Bigyúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
3: Ön miben segíthetek?
2: Hát szélvédő kéne nekünk.
3: Milyen típusú az autó?
2: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
4: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben. Telefon 74 410 187.
2: Haló! És a lóval mi lesz?
5: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél. Plusz 36 30 883 83 51.
1: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
6: Egyre drágábbak a rollerbiztosítások, szerdáig melegszik az idő, kedden csak nem zavartalan napsütésben lesz részünk. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Egyre több a baleset, nőtt a rollerbiztosítások átlagdíja. Több mint 70%-kal nőtt az elektromos rollerek által okozott személyisérüléses balesetek száma tavaly a megelőző évihez képest. Kockázatosabbá váltak a villanyrollerek, és a trendet a mikromobilitási eszközök idei kötelező felelősségbiztosítási díjai is tükrözik, közölte a Netrix KazMT-vel. Továbbra sincs pontos nyilvántartás a motoros rollerek számáról Magyarországon, de a beslések alapján a 100 000 meghaladó állományról lehet szó. Emelkedik a pollen terhelés a melegedés hatására. A fenyőfélék és a pázsitfűfélék pollen koncentrációja országosan magas, míg az epárfafélékké, valamint már a csalánféléké és az utifűje is az alacsony közepes tartományban alakul. Alacsony koncentrációban jelen van még a levegőben a tölgy, a platán, a nyír, a ciprus és a tiszafafélék, a bodza, a vadgesztenye, a bükk, a dió és a kőris virágpora, valamint a látszáró allergének közül a lórum és az ernyős virágzatúak pollen. A kültéri allergén gombák spóra száma jellemzően az alacsony közepes tartományban alakul. Nem csak a pünkösdi hosszú hétvégén tart ki a nyárias idő, hanem még szerdáig. A csúcshőmérséklet délutánonként egyre több felé eléri, illetve meg is haladja a 30 fokot. Kedden és szerdán az ország nagy részén hőségnapra készülhetünk, vagyis a maximumok 30 fok fölött alakulnak majd. A legmelegebb egyértelműen szerdán lesz, ekkor egy hideg front előtt még jócskán felforrósodik a levegő. A legmelegebb tájakon 33-34 fok lesz délután. Ez szezonrekordot fog jelenteni, vagyis és ez lesz a meteorológiai tavasz egyúttal az idei év egyik legmelegebb napja. Egyre nagyobb problémát okoznak az aranysakálok Bosznia-Hercegovinában. A vadászok szerint a ragadozók komoly veszélyt jelentenek a vadállományra és a haszonállatokra is. A beszámolók szerint a sakálok egyre gyakrabban tűnnek fel lakott területek közelében is. A vadászok arra figyelmeztettek, hogy a ragadozók különösen az apró vadállományban okoznak károkat, de a juh- és kecsketartó gazdák számára is növekvő fenyegetést jelentenek. A helyi vadászegyesületek képviselői szerint a sakálok gyors szaporodása részben annak tudható be, hogy természetes ellenségeik száma csökkent, emellett pedig könnyen találnak élelmet. Több térségben már szervezett gyérítést sürgetnek a vadállomány és a gazdák védelmére.
1: Rádió Antrit időjárás.
6: Kedden csak nem zavartalan napsütésben, az ország nagy részén már kánikulában lesz részünk, délután 28 és 33 fok közé melegszik a levegő. Az észak-észak-nyugati, illetve a nyugati szél több felé élénk, a főváros környékén néhol erős lesz. A melegedésre érzékenyek körében migrénes fejfájás, fáradékonyság, bágyadság és dekoncentráltság jelentkezhet.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét FM 105.1.
0: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: és a tegnap slágerei. Ez a Rádió Andrét.
1: Now this is not the time or the place for broken hearted.

0: Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk.
1: Ez csak a Rádió Antritól lehetséges.
0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Emelkedik a pollen terhelés a melegedés hatására, bemutatták a Honvédelmi Minisztérium új helyettes államtitkárait. Kedden csak nem zavartalan napsütésben lesz részünk, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Emelkedik a pollen terhelés a melegedés hatására. A fenyőfélék és a pázsitfűfélék pollen koncentrációja országosan magas, míg az eperfafélékké, valamint már a csalánfélékké és az utifűjé is az alacsony közepes tartományban alakul. Alacsony koncentrációban jelen van még a levegőben a tölgy, a platán, a nyír, a ciprus és a tiszafafélék, a bodza, a vadgesztenye, a bükk, a dió és a kőris virágpora, valamint a látszáró allergének közül a lórum és az ernyős virágzatúak pollen. A kültéri allergén gombák spóra száma jellemzően az alacsony közepes tartományban alakul. Bemutatta a Honvédelmi Minisztérium új helyettes államtitkárait is, Ruszin Szendi Romulus. Hozzátette, céljuk az, hogy korszerű, ütőképes és a magyar emberek biztonságát szolgáló honvédelmet építsenek, amelynek középpontjában az ember, a katona áll. A védelemgazdasági helyettes államtitkár Súlyok János, a jogi és igazgatási helyettes államtitkár Gálóczi Tömösvári Zsolt, a kiberbiztonsági helyettes államtitkár Kovács László vezérőrnagy, a védelem politikai és haderőfejlesztési helyettes államtitkár Szőnyegi János, a humánpolitikai Barát Ernő dandártábornok. Kabinett főnöknek a civil életből érkező Stefán Attilát kérte fel a miniszter, aki mellett Pálinkás Szilveszter százados lesz a kabinett főnök helyettes. A Magyar Innovációs Szövetség 35. alkalommal díjazta az ország leginnovatívabb középiskolás diákjait, az Országos Tudományos és Innovációs Olimpia legjobbjainak járó elismeréseket. 12 projekt, 17 fiatal feltaláló, illetve tudós alkotója vehette át, közölte a MISZ vasárnap az MT-vel. Az eredményhirdetésen a versenyszervező MISZ 25 kiemelkedő innovatív középiskolai tanárt is díjazott, egyenként 4-800 000 forintos elismeréssel. A 20 legeredményesebb innovatív középiskola képviselői pedig szintén intézményenként 800 000 forinttal térhettek haza az eseményről. 14. Leó pünkösd vasárnap szuperhatalmak helyett szeretetet kért a világnak. A háborút nem egy szuperhatalom nyeri meg, hanem a mindenható szeretet, az emberiséget a nyomortól, nem a megszámolhatatlan gazdagság, hanem a szeretet kifogyhatatlan ajándéka szabadítja meg, mondta 14. Leó pápa a vatikáni Szent Péter bazilikában pünkösd vasárnap. Az egyház fő a Szentlélek közbenjárását kérte a háborúval szemben. A hagyománynak megfelelően pünkösd vasárnap a római Panteon mennyezeti nyílás a városi tűzoltók több tízezer vörös rózsaszérmat hullajtottak le a Szentlélek kiáradásának felidézéseként.
1: Rádió Andrét időjárás.
2: Kedden túlnyomóan derült napos száraz idő várható, az északnyugati északi szél helyenként megélénkül. A minimum általában 11 és 18 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken, különösen az északi völgyekben ennél pár fokkal hűvösebb is lehet. A csúcsérték 28 és 33 fok között valószínű.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét FM 105.1. Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: Mozart, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: 100 000 forintos iskolakezdési támogatást kapnak a rászoruló családok. Egyre több a baleset, nőtt a roller biztosítások átlagdíja. Kedden az ország nagy részén már kánikula lesz, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. 100 000 forintos iskolakezdési támogatást kapnak a rászoruló családok. Akár az áfa csökkentés, akár az adó csökkentés, akár a nyugdíjas szépkártya bevezetése, vagy a 100 000 forintos iskolakezdési támogatás több 100 000 magyar családnak belátható időn belül a rendelkezésére áll, jelentette ki a miniszterelnök az RTL-nek adott interjújában. Magyar Péter elmondta, hogy az iskolakezdési támogatás már 2026. augusztusában megvalósul, ez volt a vállalásuk, és tovább is ez a vállalás, és ezt szigorúan jelezték a pénzügyminiszter felé is, fejtette ki. A MOL vizsgáló bizottságot állított fel a tiszaújvárosi Olefin egy üzemben történt baleset körülményének kivizsgálására. A tájékoztatás szerint a vállalat továbbra is minden hivatalos szervvel folyamatosan és teljes körűen együttműködik. Az érintett üzemegység biztonságos leürítési munkálatai megkezdődtek, ennek befejezése után elindulhatnak a kárfelmérési munkálatok is, tudatták. Közölték azt is, hogy a MOL folyamatos kapcsolatban van a miskolci és debreceni kórházzal. A vállalat két munkatársát hazaengedték a miskolci kórházból, 7 munkatárs további kórházi kezelésre szorul, de állapotuk stabil és javul, részletezték. Hangsúlyozták, hogy Magyarország üzemanyagellátását nem érinti az üzemi baleset. Kármán András pénzügyminiszter budapesti látogatásra hívta meg. Kierákos Pierákakis, az Euróövezet pénzügyminiszteri testülete, az Eurogroup elnökét, akivel megbeszélést folytatott szombaton Cipruson, az ECOFIN. Így június 25-26-án Magyarországon folytathatják majd az egyeztetést, amin akkor részt vesz majd Magyar Péter miniszterelnök is, írta Kármán András Facebook oldalán. Egyre több a baleset, nőtt a roller biztosítások átlagdíja. Több mint 70%-kal nőtt az elektromos rollerek által okozott személyi sérüléses balesetek száma tavaly a megelőző évihez képest. Kockázatosabbá váltak a villanyrollerek, és a trendet a mikromobilitási eszközök idei kötelező felelősségbiztosítási díjai is tükrözik, közölte a Netrisk az MT-vel. Továbbra sincs pontos nyilvántartás a motoros rollerek számáról Magyarországon, de a beslések alapján ilyen 100 000-et meghaladó állományról lehet szó.
0: Rádió Andrét időjárás.
1: Kedden csak nem zavartalan napsütésben, az ország nagy részén már kánikulában lesz részünk, délutára 28 és 33 fok közé melegszik a levegő. Az északi-északnyugati, illetve a nyugati szél több felé élénk, a főváros környékén néhol erős lesz. A melegedésre érzékenyek körében migrénes fejfájás, fáradékonyság, bágyadság és dekoncentráltság jelentkezhet.
0: Rádió Andrét FM 105.1. Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság egész éjjel.

Rádió Andrét a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.

0: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: Nagyon erős az UVB sugárzás. Egyre több a baleset, nőtt a roller biztosítások díja. Kedden csak nem zavartalan napsütésben lesz részünk. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A Tisza kormány 55 államtitkárát nevezte ki Magyar Péter miniszterelnök javaslatára a Súlyog Tamás köztársasági elnök, közölték vasárnap a kormány.hu oldalon, ahol az államtitkárok életrajzait is közzétették. Több területen is hangsúlyos a női szerepvállalás az államtitkárok között. Életkor szerint az új államtitkárok átlagosan 49 évesek, a legtöbben az 50-59 éves korosztályból kerültek ki, de 40-esek is jelentős számmal vannak jelen. A legfiatalabb kinevezett 28 éves, a legidősebb 66. Hozzátették, a végzettségek alapján a jogi, közgazdasági, műszaki, informatikai és társadalomtudományi háttér a leggyakoribb. A kinevezetteknek összesen 102 diplomájuk van. Nagyon erős UVB sugárzás várható az ország nagy részén a napokban, közölte Hungaromet ZRT. Az UV index várhatóan meghaladja a 7-es értéket a Dunántúlon, valamint a központi régiókban és a Délalföldön. Hangsúlyozták, fokozottan kell védekezni a napsugárzás által okozott leégés ellen. Amennyiben lehetséges, napközben 11 és 15 óra között kerüljük a napozást. Javasolt vállattakaró, póló, szalmakarap, illetve fényvédőkrém használata. Normál bőrtípusnál már 15-20 perc napon tartózkodás esetén is bőrpír keletkezhet, tették hozzá. Egyre inkább birtokba veszi a szubtrópusi légtömeg kontinensünk nyugati részét, ezzel több nyugat-európai országba is megérkezett az év első komolyabb hőhulláma. Az ibériai félsziget déli részén a legforróbb a helyzet, ahol pénteken néhol már 37-38 fokig melegedett a levegő, szombaton aztán fokozódott a hőség, Szevillában már csak nem 39 fokot mértek. A hőség a következő napokban várhatóan még tovább fokozódik. Franciaország nyugati részén több felé lépheti át a hőmérséklet, a 35 fokot. Egyre nagyobb problémát okoznak az aranysakálok Bosznia-Hercegovinában. A vadászok szerint a ragadozók komoly veszélyt jelentenek a vadállományra és a haszonállatokra is. A beszámolók szerint a sakálok egyre gyakrabban tűnnek fel lakott területek közelében is. A vadászok arra figyelmeztettek, hogy a ragadozók különösen az apró vadállományban okoznak károkat, de a juh- és kecsketartó gazdák számára is növekvő fenyegetést jelentenek. A helyi vadászegyesületek képviselői szerint a sakálok gyors szaporodása részben annak tudható be, hogy természetes ellenségeik száma csökkent, emellett pedig könnyen találnak élelmet. Több térségben már szervezett gyérítést sürgetnek a vadállomány és a gazdák védelmére.
0: Rádió Andrét időjárás.
1: Kedden túlnyomóan derült napos száraz idő várható, az északnyugati északi szél helyenként megélénkül. A minimum általában 11 és 18 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken, különösen az északi völgyekben ennél pár fokkal hűvösebb is lehet. A csúcsérték 28 és 33 fok között valószínű.
0: Rádió Andrét FM 105.1. Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság egész éjjel.

0: Thank you.
1: Rádi Antrit FM 101.
2: Miért hiszek el mindent neked én?
3: Ígértem, hogy nem hívlak. Ígérted, hogy nem hívsz már.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez a Rádió Andrét.
1: Fény, az élet kékeg én veled, érett képregényben élek én. A tábortűz lángja meg sebzett vadként tűz, halványul a vágy, ha magányomban mellém ülsz. Tükröm, tükröm, kélek, mondd meg nékem, miért mosolygunk mindannyian többféleképpen. Legyél szín a szürkületben, engedi az aurád, ha túl szűk a szórád, ne sietesd az órát.